0: Sunshine FM.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: Balázsa, Rain Tomi vagyok, Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Börtön járhat a hamis vagyonnyilatkozatokért. Településenként mutatja a béreket a KSH. Folytatódik az NKA a pénzek vizsgálata. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó reggelt, balesetmentes közlekedés. 38-as számú főútvonal a útépítési munkaterület. Mindig érvényben vannak a kihelyezett közötti kresztáblák, amik lakott erdén kívül sebességkorlátozás és az előzés is tiltják. Mintegy 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon kell számítani forgalom korlátozásra. Több helyen a vármegye területén a Magyar Közút mérnökségei dolgoznak mától ismét, de az időjárás kedvező, akkor fűnyírás, fűkaszállási munkálatokat is végeznek, illetve a patkarendezést. A 4-es számú főútvonal Nyírtura és Nyírbogdány között is nagyobb figyelemmel közlekedjenek. Nyírtura belterületén a lakó pihenővezetben a 20 km per óra maximált megengedett sebességet ne lépjék túl. Az M3-as autópályán sűrű forgalommal szembesülnek, és sűrű a forgalom pillanatnyilag a 41-es számú főútvonalon. Köszönöm a figyelmet, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Az önkormányzati rendszer jövőjéről és a polgármesterek helyzetéről is szó esett az országgyűlés hétfői ülésén. Egy képviselői kérdés nyomán felmerült, hogy korlátoznák-e a polgármesterek újraválaszthatóságát, azonban Lőrinc Viktória miniszter hangsúlyozta, a kormány részéről nem hangzott el ilyen szándék. A tárcavezető szerint a kabinet célja az, hogy az önkormányzatok erős és kiszámítható partnerei legyenek az államnak, miközben átláthatóbbá válik a finanszírozási rendszer. Lőrinc Viktória hozzátette, hogy a kormány a közeljövőben egyeztetésre hívja a polgármestereket, és velük közösen kívánja kialakítani az önkormányzatokat érintő változásokat. Szigorúbb korrupció ellenes intézkedéseket és új vagyonnyilatkozati szabályokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő közölte, ha jövőben akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető lehet az a politikus, aki szándékosan valótlan adatokat közöl vagyonnyilatkozatában. Magyar Péter a bejelentést az Európai Bizottsággal kötött megállapodás kapcsán tette, amelynek eredményeként ősztől több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány hivatalosan benyújtotta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez is. A végrehajtói rendszer működését vizsgáló parlamenti bizottság élére Torockai Lászlót javasolja a kormányoldal. A bejelentést Magyar Péter miniszterelnök tette az országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő szerint a bizottság feladata lesz feltárni, mi történt az elmúlt években a végrehajtói rendszerben, és kik viselhetik a felelősséget az ügyekért. Magyar Péter hangsúlyozta, a testület paritásos alapon működik majd, vagyis a különböző politikai oldalak képviselői egyaránt helyet kapnak benne. A miniszterelnök azt is jelezte, hogy a kormány támogatja a végrehajtói rendszer átalakítását, valamint egy erősebb állami kontroll kialakítását a jövő évben. Tovább folytatódik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak vizsgálata. Ezt jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető közölte, megyei bontásban bekérték az NK-hoz kapcsolódó pályázatokat, döntéseket és elszámolásokat, hogy teljes képet kapjanak a támogatások felhasználásáról. Tar Zoltán arra kérte az érintett szervezeteket és képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire fordították a támogatásként kapott összegeket. Új részletes kereseti térképpel bővült a Központi Statisztikai Hivatal interaktív adatbázisa. Júniustól települési szinten is elérhetők a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, bruttó és nettó átlagkeresetei a KSH Tímea nevű térképes felületén. Az adatok alapján a legmagasabb keresetek nem feltétlenül a legnagyobb városokhoz kötődnek. A budai agglomeráció több települése, az osztrák határmenti térség, valamint Paks is az élmezőnyben szerepel. A rendszerben a bérek mellett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség és a lakásállomány adatait is böngészhetik. A KSH szerint az ingyenesen használható felület célja, hogy bárki könnyen áttekinthető képet kapjon a különböző térségek gazdasági és társadalmi helyzetéről. Nagy visszhangot váltott ki egy közösségi médiában megjelent bejegyzés, amely szerint egy férfi férfi Debrecen különböző pontjain, villamosokon és megállókban fiatal lányokat zaklatott. Az eseteket pedig videóra is vette, majd közzétette egy TikTok csatornán. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság most közölte, hivatalos feljelentés vagy bejelentés egyelőre nem érkezett hozzájuk, ugyanakkor a debreceni rendőrkapitányság vizsgálja az ügy körülményeit. A rendőrség arra kéri az esetleges sértetteket és szemtanúkat, hogy jelentkezzenek, illetve szükség esetén értesítsék a 112-es segélyhívót. Átfogó változásokat jelentett be az első nagy interjújában Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. A tárcavezető közölte, kivizsgálják a korábbi évek vitatott egészségügyi beszerzéseit, köztük a járvány időszak egyes ügyleteit is. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyben a szakmaiság és az etikai szempontok kerülnek előtérbe, és azok számíthatnak a kormány támogatására, akik a minőségi betegellátást szolgálják. A miniszter az első 100 nap intézkedései között említette a Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságának visszaállítását, valamint két új, független szakmai intézmény létrehozását is. Új ellenőrző hatóság létrehozását tervezi a kormány az akkumulátorgyárak és más kiemelt ipari létesítmények felügyeletére. A tervek szerint a szervezet szeptemberben kezdheti meg működését, és súlyos környezetvédelmi vagy működési szabályszegések esetén akár milliárdos bírságokat is kiszabhat. Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár szerint a cél az, hogy valódi visszatartó erejű szankciók álljanak rendelkezésre a hatóság kezében. A politikus arról is beszélt, hogy a kormány nem támogatná az új akkumulátorgyárak építését Magyarországon, és a jövőben elsősorban a már működő üzemek szigorú ellenőrzésére helyezni a hangsúlyt. Jelentős eredménnyel zárult a Europol által koordinált nemzetközi vagyon visszaszerzési akció, amelyben a magyar rendőrség is részt vett. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozói irodájának munkatársai több 100 millió forint értékű bűncselekményekhez köthető vagyont kutattak fel magyar ügyfelekkel összefüggésben. Az akció során külföldön és Magyarországon is bankszámlákat, vállalkozásokat, ingatlanokat, luxusjárműveket, valamint egy nagyértékű hajót azonosítottak. A négy napos műveletben 31 ország bűnüldöző szervei működtek együtt. A rendőrség szerint az ügyek pontos pénzügyi értékelése még folyamatban van, de a feltárt vagyon értéke már most több millió euróra becsülhető. Visszatért eredeti hivatásához Hatházi Ákos, miután az áprilisi választáson nem szerzett újabb parlamenti mandátumot. A korábbi független országgyűlési képviselő a Deutsche Welle-nek adott interjújában elmondta, 20 év közéleti szerepvállalás után ismét teljes munkaidőben dolgozik a Szekszárdi Állatkórházban. Hatházi hangsúlyozta, hogy nem tekinti kudarcnak a politikából való távozását, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a közéleti elszámoltatást. Közölte azt is, hogy szívesen vállalna szerepet a létrehozandó Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal munkájában. Új ingyenes szolgáltatás segíti a lakosságot a jégeső okozta károk megelőzésében. A jégeső.hu rendszere SMS-ben vagy Viberen küld figyelmeztetést a közelgő jégesőkről és heves zivatarokról. A felhasználóknak mindössze telefonszámukat és irányító számukat kell megadniuk, a rendszer pedig automatikusan figyeli az adott térség időjárását. A fejlesztők szerint az értesítések akár 30-60 perccel a vihar érkezése előtt megérkezhetnek. Így elegendő idő maradhat az autók, kerti bútorok, vagy éppen más értékek biztonságba helyezésére. Tovább folytatódik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak vizsgálata. Ezt jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető közölte, megyei bontásban bekérték az NK-hoz kapcsolódó pályázatokat, döntéseket és elszámolásokat, hogy teljes képet kapjanak a támogatások felhasználásáról. Tar Zoltán arra kérte az érintett szervezeteket és képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire fordították a támogatásként kapott összegeket. A miniszter hangsúlyozta, az adófizetőknek joguk van tudni, hogyan használják fel a közpénzeket. Az állami energetikai szektor működéséről és az MVM korábbi döntéseiről beszélt egy interjújában Csiba Péter, a vállalat egykori vezetője. A szakember szerint az elmúlt években olyan folyamatok zajlottak, amelyek során egyes cégek jelentős előnyökhöz jutottak állami források felhasználásával. Az interjúban külön kitért a mátrai erőmű adásvételére, valamint a paksi beszállítói kör működésére is. A boltvezető szerint az energetikai ágazat előtt továbbra is komoly kihívások állnak. Egyebek mellett az energiaimport függőség csökkentése, a hálózatfejlesztés és a szabályozási környezet átalakítása terén is. A szívhangrendelet jövőjéről kérdezte az egészségügyi minisztert a KDNP egyik képviselője az országgyűlésben. Hegedűs Zsolt válaszában hangsúlyozta, a kormány célja továbbra is az, hogy minél több gyermek szülessen és az emberi élet védelme kiemelt érték maradjon. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a korábbi szabályozás komoly szakmai vitákat váltott ki, ezért a kabinet társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményez a kérdésben. A miniszter szerint az abortuszok számának csökkenését elsősorban a megelőzés, a felvilágosítás, a krízishelyzetben lévő nők támogatása, valamint az örökbeadás és a családtámogatási lehetőségek erősítése szolgálhatja. Új testületet hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium annak érdekében, hogy a fiatalok közvetlenül is részt vehessenek az őket érintő döntések alakításában. A gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását Lannert Judit miniszter jelentette be, a jövőben a diákok nem csupán véleményezői, hanem valódi partnerei lehetnek az oktatási és ifjúsági ügyeket érintő döntéseknek. A minisztérium a működés részleteit diákokkal és szakmai szervezetekkel közösen dolgozza ki. Új jelöléssel találkozhatnak a vásárlók a tejtermékek között. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyre több helyen megjelenő A2 jelölésű tejeket sokan tévesen a laktózmentes termékekkel azonosítják. Az A2 megnevezés azonban nem a tejcukorra, hanem a tej egyik fehérjéjének típusára utal. A szakemberek hangsúlyozzák, az A2 tej nem feltétlenül laktózmentes, így a laktózérzékenyek számára önmagában nem jelent biztonságos alternatívát, bár egyes kutatások szerint bizonyos fogyasztóknál kevesebb emésztési tapasztalatokat eredményezhet, jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy általánosságban egészségesebb, vagy mindenki számára könnyebben emészthető lenne a hagyományos tejnél.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Több mint 2000 néző várta a csapatokat a Futsal NB1 döntőjének második összecsapásán. A Continental Arena megtelt, a Spari Ultrái pedig támogatásukról biztosították a stúdiót. Így fantasztikus hangulatban játszhatott az A-stúdió Futsal Nyíregyháza és az Újpest. Hadnagy István egy kapásból szerzett bombagólya után felrobbant az aréna, majd Maneka megduplázta az előnyt. Márvas szépített, Maneka az első félidő végén újabb gólt lőtt, így a szünetben 3-1 volt az állás. Fordulás után aztán beindult a henger, Vatamaniuc, Barta Dávid és Rafinha mellett Hadnagy és Maneka újra eredményes volt, és végül remek játékkal 7-2-re nyert a stúdió. A három nyert meccsig tartó párharc állása így 1-1, folytatás csütörtökön Budapesten. A Deac hétfőn fordulatos mérkőzésen a hosszabbítás utolsó pillanataiban ollózós góllal 5-4-re legyőzte a tavalyi győztes Veszprémet a férfi futsal NB1 bronzéremért folytatott párharcának második mérkőzésén. A hazaiak a 7. percben szereztek előnyt, de az első meccset múlt pénteken 4-3-ra megnyerő vendégek 4 perccel később egyenlítettek. A szünethez közeledve mindössze 7 másodperccel a félidő előtt a debreceni Erdei Kristóf talált be, de ezzel még nem értek véget az izgalmak, ugyanis egyetlen másodperc volt az órán, amikor kis büntetőhöz jutottak a bakonyiak, amit ki is használtak, így 2-2 volt a szünetben. A térfélcserét követően 4-2-re ellépett a Veszprémi együttes, majd 7 perccel a rendes játékidő vége előtt emberelőnybe került a Deac, amely Dorogi Benyámin öngóljával 4-3-ra zárkózott, majd sikerült hosszabbításra menteni a találkozót. A 2x5 perces ráadásban akadtak ígéretes helyzetek, de az utolsó pillanatig nem esett gól. Ekkor viszont Krajnyák Zsolt ollózós találattal döntött el a mérkőzést. A párharc pénteken Veszprémben folytatódik. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma térségünkben kellemesen nyári idő várható, váltakozó felhőzettel és több órás napsütéssel. A délutáni esti órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad, 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nem csak a mezőgazdaságban, hanem például szenvednek az allergiások is. Itt van ez az erős szél. Állítólag olyan magas a pollen koncentráció, tehát a levegőben, a dió, magyarul, én nem tudom, nem értek ez, elistennek nem vagyok allergiás, de észrevettem magamon, hogy nálam is jelentkeznek ezek az allergiás tünetek. És amikor ezt elmondtam, kiderült, hogy nagyon sok olyan embernél is, ezt már orvosok is megerősítették, akik soha nem voltak allergiások, ez a szemviszketés, orfolyás, stb. És nincs semmi bajod egyébként, csak nyilván az, hogy szárazság van, hogy a pollen koncentráció magas, szóval tényleg brutálisan sok például a repülőjárat. Nyilván nekünk ez kényelmes, felülsz egy repülőre, elmész, sokan csinálják ezt, hogy elmegyek Dublinba, kirepülök délután, mert csak 8-10 ezer forint, ott vagyok reggel 6-kor, elindulok Budapestről, ott töltöm az egész napot, este 8-kor meg visszajövök egy másik járattal. De hát ezek azért komoly környezeti károkat okoznak.
2: Igen, hát hogyha volt valami pozitívum a Covid-ban, bár nem sok, de
1: nem
2: talán...
1: Sok, de ez az egy.
2: De az egyébként igen, hogy egy kicsit lelassult, leállt a világ, és ugye tiszta volt az ég, jó volt beleszippantani a levegőbe. Hát most meg nyilván ugye azok miatt vagyunk taknyosak, akik elmennek nyaralni, úgyhogy köszönjük szépen nektek. Megvan az összefüggés.
1: Miattad nem esik az eső, mert te nyaraltál.
2: Azért nem értem ezt az egészet, mert hogyha önkiszolgáló kassa, ott jellemzően van egy mérleg, nem? Tehát, hogy az alapján ellenőrzi a rendszer. Pontosan tudja azt, hogy mi az, amit ráhelyezel. És volt, hogy véletlenül más tettem rá, egyből kiszúrja. Tehát, hogy
1: nem egyezik a súly.
2: Ott nagyon, ott milligramra szerintem.
1: Igen, igen. De hát ez a kapargatásos módszer, amit mondtál, és akkor így jött, hogy valaki megvette a FIFA DVD-t, vagy ilyesmit, de közben meg...
2: Három zsemle
1: rátette, ha nem tudom minek a Elvis Presley összesek, mert az éppen akciós volt abban, akkor ugye végülis CD. Azt meséltem neked egyszer, nem? Hogy jártam, hogy ajándékba, amikor vettem egy telefont, és kiderült egyébként egy nagy áruházban, hogy használt volt a készülék. Visszavittem, reklamáltam, stb. Álltam sorban.
2: Jó, már fel volt töltve a telefonkönyv.
1: Már fel volt töltve, és még egy részét ismertem is, tehát ezek szerint ugyanarról a településről jött, és akkor visszamentem, visszaadták az árát, stb. És akkor így mögöttem álló úriember mondta, hogy hát én sokkal jobban jártam, mert ő például akkor ugye egy Elvis CD-t, vagy nem tudom, hogy mi volt amit meg akart venni, és magyar nyelven a csendes éj volt rajta. De kívül a borító meg minden az stimmel, csak belül a lemez nem volt.
2: Metallica összes takart.
1: Az milyen hangulatos, nem? Tehát amikor megkapod, beteszed, és akkor jé, Elvis tudott magyarul. Nem is emlékeztem.
2: Kellemes dalai voltak.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Megérkeztek a Sunshine FM sporthírei, de melyek ezek, Laci?
3: Fantasztikus hangulatú meccsek voltak tegnap a futsal bajnokságban. A döntő is, meg a bronz meccs is óriási csatát hozott, és hát mondjuk speciál a Nyíregyháza-Újpest meccs nem óriási csatát, hanem inkább fantasztikus hangulatot és fantasztikus nyíregyházi győzelmet, mert hogy magabiztosan nyert a Nyíregyháza 7-2-re.
2: Az már azért ellen nem kevés. Most akkor hogy állnak?
3: Egy-egy a párharc állása. És fantasztikus volt a hangulat a Continental Arénában, gyakorlatilag még az eredményjelző mögött is álltak emberek, tehát egy több mint 2000 néző rég volt ilyen, és hát ugye a spari szurkolók megjelentek a találkozón, és hát velük kiegészülve tényleg ilyen hátborzongató volt, ahogy a pályára léptek már a csapatok, és úgy tűnik, hogy ez egyrészt plusz motivációt adott a stúdiójátékosoknak, másrészt egy picit bénította az újpestieket, hogyha az első félidő után csak a 100%-os helyzeteinek a felét kihasználja a Nyíregyháza, akkor 6-1, de akkor még csak 3-1 volt, a második félidőben aztán beindult a henger, és magabiztosan nyert a Nyíregyháza. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön utaznak megint a csapatok majd Budapestre, jön az újabb összecsapás, és aztán egy hét múlva hétfőn újra a Nyíregyházán találkoznak a felek. A nyíregyházi klubvezetés úgy döntött, hogy akik tegnap érvényes belépőjeggyel rendelkeztek a találkozóra, és ilyen fantasztikus hangulatot varázsoltak, azok ezzel a jeggyel bejöhetnek majd, vagy bemehetnek majd ismét a mérkőzésre ingyenesen, illetve hát aznak a jegynek a felmutatásával. Úgyhogy ez egy nagyon szép gesztus.
2: Hát akkor legközelebb, hogy Nyíregyházán játszanak, akkor konkrétan itt a plafonról is csüngni fognak az emberek.
3: Főleg, hogy
2: gondolom ez a cél.
3: Ott már bajnokavatás lesz, vagy lehet.
2: Hát lehet, hogyha Pesten győznek.
3: Így van, most. De hogyha nem győznek, akkor meg az Újpest lehet bajnok. Szóval, de hogyha a Nyíregyháza megnyerni azt a meccset, akkor bajnok lehetne, soha még nem volt döntőben sem a csapat. Most viszont ott van, és szeretne élni ezzel az eséllyel. A mérkőzés után rengeteg gyerek ment oda ki autogramot kérni, elekéket gyűjteni. Én úgy csodálkozva néztem, hogy van még hátra néhány mérkőzés, de hogy Maneka például, meg Hadnagy István úgy osztogatta a cipőit, hogy miben fognak játszani csütörtök. És akkor így mondta Lovas Norbert, aki egyébként debreceni, és ott él, és ő már volt bajnok a Berettyóújfaluval játékosként, de edzőként volt, ez volt az első mérkőzés, amit a döntőben megnyert, mondta, hogy hát azért vannak még cipőik, ezek inkább azok, amiket már nem használnak. Mondtam, hogy hát érdekes volt, mert Maneka, aki mesterhármas lőtt a tegnapi meccsen, levette a lábáról, és már hagyta ki a cipőjét, tehát így reméljük, hogy azért marad még cipője.
2: Azért, mert futszában a mesterhármas az nem olyan nagy kunszt.
3: Hát azért Maneka személyében háromszor próbálkozott sarkazással, mire összejött a gól, tehát csak nem adta fel. Elsőre még nem talált be, másodikra nagyot mentettek, és csak erőltette tovább addig, amíg csak sikerült sarokkal.
2: Szerintem otthon, vagy a nézőtéren ott volt a család, és biztos volt ilyen bingó szelvényük. Azt mondja, legyen egy sarkazós, egy ollózós.
3: Igen. Na, ha már ezt említetted, Krajnyák Zsolt meg nem tud csak ollózós gólt lőni, úgy tűnik. Annak idején ő Nyíregyházán játszott, és lőtt egy fantasztikus gólt, ha jól emlékszem, a Nyír Bátor ellen az a szezon gólja volt. Egy ollózós mozdulata. Tegnap ők a bronz meccsen léptek pályára a Veszprém ellen, ugye a Deac Veszprém mérkőzés, és hát ott is a drámai csata volt, jött a ráadás, a hosszabbítás, és akkor egy előreívelt labdának Krajnyák Zsolt megint felugrott, és háttalál a kapunak ollózott egy gólt. Én nem tudom, edzésem majd egyszer, ha találkozok Zsoltival megint, akkor majd megkérdezem, hogy csak ez gyakorolja az egész szezon során, hogy kell háttalálva, ollózva a kapuba juttatni a labdát, vagy egyébként normál edzést is tartanak neki, mert hát ezt parádésan tudja.
2: Nem, szerintem az van, hogy hát figyeljetek, mindig úgy jön ide a labda, hogy nem tudok más ki kezdeni vele bármit is, akármit is, levenni nem tudom, elfejelni nem tudom. Igen. Mindig valahogy így jön ki.
3: És mindig jól jön ki neki, és 4-3-ra nyert a Deac, úgyhogy a párharc állása ott is 1-1. Úgyhogy az még megint nyitott, mindenki azt mondta, hogy jó, oké, már a Deac azzal kipipálta, hogy ott van a bronz meccsen, és ez már egy óriási siker, tényleg így van. Már most mondtuk azt, hogy haba tortán az, hogy a felsőházban játszanak. Már cseresznye a habon az, hogy most bronz meccset játszanak. Hát ha meg is nyerik a bronz meccset, mi lesz? Tehát már mit lehet a cseresznyére tenni még?
2: Legyet!
3: De nem tudom elképzelni, de tényleg itt a keleti régió nagyon erős futszálban, és öröm volt nézni mind a két mérkőzést, úgyhogy gratulálunk a csapatoknak. Gratulálunk Kozák Lucának is, 12.66 az új országos csúcs 100 méter gátfutásban. Megdöntötte Luca, 2022-es volt ez a csúcs, azt hiszem 12.69 volt eddig. Már többször ott volt a közelében, hogy megdönti az országos rekordot, de nem jött össze, most viszont összejött, úgyhogy szívből gratulálunk neki, és megérdemelt, jó teljesítmény nyújtott. meg is nyerte a futamát egyébként, ez egy nemzetközi verseny volt, de azt mondta, hogy sokkal jobban örül az időeredménynek, mint a futam győzelemnek, meg a verseny győzelemnek. Azért ez biztató.
2: Amúgy nem rossz eredmény, a 12.66. Gimiben futottam ugyanennyit, igaz, gát nélkül és 60 méteren.
3: Igen, majdnem ugyanaz. Igazából le lehet majd mérni, hogy 12.65 alá is be tudsz menni, csak akkor lejjebb kell vinni a távolságot.
2: Ilyen egyszerű.
3: Most is képes vagy bármikor 12.60-ra is, mondjuk 30 méteren.
2: Igen, mert régen ugye az ember 100 méteren ennyit és ennyit futott, most már 100 méteren csak 60-at
3: ír. Igen. Fociban zajlik az élet, jönnek-mennek az edzők. Hornyák Zsolt távozik a Puskás Akadémiától 7 év után, úgyhogy vele már ott nem találkozhatunk, viszont Borbély Balázsra találkozhatunk, csak már nem az Etú kispadján, hanem a Ferencváros kispadján, hiszen a bajnoki cím győztese, a bajnok Győri Etónak a vezetőedzőjét szerződtette a Ferencváros, miután Robi Kín lemondott a posztjáról, úgyhogy jönnek-mennek most már az edzők és a játékos ügyben is egyre több bejelentés várható a következő hetekben. Mint ahogy az MLS be is jelentette, hogy a hazai játékosok ügyében lesz változás a következő szezonban. Történt ugyanis, hogy a Ferencváros gyorsan igazolt úgy egy játékost Gomez személyében, aki egyébként argentin, de megkapta a magyar állampolgárságot pár hét után, és így már magyar szabályosnak minősült. Gyorsan változtattak ezen, egyébként a győrieket is érinti mindez. Csak az számít mostantól magyar játékosnak, aki a magyar válogatottban is bevethető. Az azt jelenti... Azoknak a szabályoknak, amik a FIFA előírásainak megfelelnek, az azt jelenti, hogy legalább 5 éve életvitelszerűen már abban az országban kell élnie. Nyilván ezzel Gomezt már ki is húztat például, illetve rendelkezik magyar felmenőkkel, mert akkor ugye lehet hamarabb honosítani egy játékost, Billy Orbán és a többi, és a többi, akik nem itt élnek, de magyar felmenővel rendelkeznek, és magyar válogatott tagja is. Ez egy teljesen, azt gondolom, hogy reális ez döntés, és hasznos döntés, úgyhogy ezen is változtatott a szövetség. És hát gyorsan kikerestem neked, mert tudom, hogy régen te is rendszeresen fogadtál mérkőzésekre, de amióta nem nyertél a Manchester Unitednek köszönhetően, azóta ezt így feladtad. Voltak olyanok, akik a Bajnokok Ligája döntőjére viszont fogadtak, és hát kihozta most a legnagyobb fogadási portál ezeket az eredményeket. Képzeld el, hogy 80%-a a magyar lakosságnak a Paris Saint-Germain győzelmére fogadott. Tehát az azt jelenti, hogy ők nyertek, hogyha ha jól számolom.
2: Így van.
3: A legnagyobb nyeremény az 2.076.000 forint volt, de ez azért volt a legnagyobb, mert 6.000 forinttal fogadta meg még tavaly szeptemberben, amikor indult a BL sorozat, hogy a Paris Saint-Germain lesz a bajnok, illetve hogy a Bajnokok Ligája győztese. Úgyhogy így 6.000 forintból ez az úriember, ez 2.076.000 forintot kaszált. Volt
2: egy... Hogy izgulhatott, mikor egyre közelebb érkezett?
3: Igen, ez már megint ott van,
2: Megint győzött, egyre, és akkor jön a döntő, majd ugye az Arsenal vezetés szerez.
3: Igen. Na ez is egy érdekes volt, hogy voltak, akik megfogadták azt, hogy az Arsenal szerez majd vezetést, de a rendes játékidő az 1-1 lesz, és ilyen is nagyon sok volt, úgyhogy sokan nyertek a hétvégén ilyen szempontból, tehát fogadási oldalon is, meg hát nyertek gondolom a Paris Saint-Germain szurkolók is, és hogyha te nyertél mondjuk egy nagyobb összeget, de a kedvenc csapatod az Arsenal, viszont te mégis pénzhez jutottál, szerintem akkor már Arsenal szurkolóként sem vagy olyan szomorú. Úgyhogy elég jó összegeket lehetett kaszálni. Volt, aki szintén 2 milliós nyereményt hozott, ő októberben fogadta meg a Paris Saint-Germain győzelmét egy ilyen 10.000 forintos tétel, úgyhogy azért az nem volt egy rossz üzlet.
2: Közben pedig már az elmúlt napokban is nézegetem, hogy meg lehet-e fogadni azt, hogy a döntőben, majd a VB döntő Mexikó és Portugália játszik, mert nekem ez egy ilyen belögződésem, hogy én ezt meg akarom fogadni, de egyelőre még nem találtam meg, hogy mennyi occot adnának.
3: Ha a Mexikót rakod meg, akkor biztos, hogy nagyobb összeget nyerhetsz. Tehát az Mexikó nincs az esélyesek között a világbajnokságban.
2: Én úgy gondolom, hogy Portugália győz, és Mexikóval fog döntőzni.
3: Simán lehet egyébként, és a mexikóiaknak nagyon nagy előnyük lesz a hazai környezet, a hazai klíma, és a többi, és egyébként meg nem rossz azért a mexikói válogatott, úgyhogy akár meg is játszhatod. Tudod, mi lesz majd, beszélgetünk erről majd júliusban, és mondtam, hogy fogadjuk meg, ugye megmondtam, hónapok óta ezt mondom, és mégse fogadtuk meg, úgyhogy szerintem ne gondolkodj.
2: Nem, a mai napon ezt nekem valahogy le kell ütnöm, tehát, hogy kérek kölcsön 3.000 forintot, mert ugye sajáttal nem szeretném, saját pénzt nem tennék. emlék rá.
3: Így van, így van.
2: Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: A térkő, meg mindenféle ilyen kis közökből, ahol kinőtt a dudva, szépen elkezdtem kigyomlálni ezzel, vagy kiégetni. Tegnap jött a nagy mennyiségű csapadék, és mikor elállt és kimentem, azt vettem észre, hogy olyan helyekről jött elő, de hogy mikor. Tehát amint egy kis víz érte...
2: Éjszaka, titokban.
1: Nem, néhány óra alatt. De nem hittem a szememnek.
2: Hát milyen őszintén volt? Előjött. De hogy mikor?
1: De mikor? Honnan? Tehát ezek előjönnek a repedésekből, mint a Zoltán Erika fanatikusok, hogy így nem számítasz rá. Vagy a gyerek születésénél a rokonok is így jönnek elő, a nem látott rokonok.
2: Nézd meg azt a kis filmet, ami fent van ilyen videó megosztókon, hogy ezeket a gyomokat, a pitchpunk, meg a nem tudom mi, vannak ilyen kövérke, vagy nem tudom mi annak a neve.
1: Az később, ez talán augusztus környékén.
2: Porcsin, hogy ezek milyen egészségesek, hogy tele vannak meg a három cuccokkal, meg minden. Hát ennyi, ez a megoldás. Nem kell perzselned. Kimész, négy kézzel, legelsz egy négy kézzel.

0: szép sárga.
1: Tehát, itt hogy... nevelgetem mióta.
0: Igen, ő meg jót akart. Nyilván hát úgy voltam vele, hogy oké, kipermetezte, rendben van. Majd felülvetem. Most egyébként nem volt rossz, hát tegnap, ha valaki látott, biztos hülyének nézett, elkezdett esni ilyen hirtelen nagy zápor, meg zivatar, meg minden, ahogy jött. Én meg azonnal rohantam ki a műtrágyával a kezembe kiszórni, hogy most nem kell belocsolni, nem ég ki, hanem gyerünk, akkor ott most megálltam az ereszt alatt, és
1: mint az afrikai gyerek, tudod, évente egyszer esik, gyorsan menjünk és szórjuk el.
0: Igen, ugye a ma reggeli témánk a hiány volt. A műtrágyából is hiány.
1: Ha nem mondod, az, abban is csip van.
0: Igen, mert nem, de a hormuzi szoros miatt, minden most a hormuzi szoros. Tehát, hogy ott most nem engedik át, és ez most nem vicc, Afrikában emiatt azt mondták, hogy éhínség lehet, mert hogy most van pont a vetési időszak, és szükség lenne a műtrágyára, de miután nem engedik át az irániak, ezért nem jut el a műtrágya Afrikába, és ezért nem tudnak műtrágyázni. Szóval még ezzel is összefügg, meg miből készül, földgázból többek között a műtrágya, tehát az megint kell hozzá, úgyhogy na, hihetetlen. Ja, meg a csipek. Tehát amiről már beszéltünk reggel.
1: Na, szóval kíváncsi leszek, hogy mi lesz majd még, ami hiányt szenved, csak azért, mert az is olaj származik. Hát, a baránban van olaj.
0: Még most gondolkodnak rajta. Uh-huh. Igen, de majd,
1: mi lehet az,
0: majd biztos,
1: vagy mire fogják rá.
0: Biztos összefügg.
1: Szóval, engem sem zavarna egyébként a gyom, tehát, hogy a fűben van. Néha, amikor meglátom, akkor kikicsípkedem. Csak például valamelyik nap is elkövettem azt a hibát, hogy nem tudom egyébként, hogy milyen növények vannak nálunk a füven kívül. A füvet megismerem, de amúgy egy ilyen kis növény határozóra lenne szükség. Annyi féle van. Ugye a szél viszi jobbra-balra, tehát, hogy és minden egyes szakasznak, vagy az év szakaszainak megvan a maga gyomja, ami májusban jön, igen, majd az kimegy júniusra.
0: Hát most a pitypangot orvaszájba láttad mindenhol repkedni a kis fehér ejtőernyősöket, én csak úgy hívom, hogy annyi pollen volt a levegőben, hogy még azoknál is allergiás tünetet okozott, aki nem is allergiás. Tehát, hogy ott is ment ez az orfolyás, meg mindenféle. Na majd nézz szét, pár nap, most jön rá ez a kis eső, úgy kikelnek, mint a szél.
1: Igen, és akkor visszatérve arra, hogy ugye vannak olyan gyomok is, amelyek szétterülnek a füvön, hát azzal egyébként egy a probléma, hogy ugye el is szívja a nedvességet, illetve teljesen leárnyékolja, mert ránő a fűre, és nem fölfelé, hanem ugye vízszintesen terjeszkedik. Muha. Valami ilyesmi lehet.
0: Na, hát azt kiírtani nem tudod.
1: Na, fogtam, megláttam egy párat, ami ilyen nagyobb terjedelmi volt, kihúztam, de olyan sok minden kijött vele, hogy igen, megpróbáltam visszarakni. Na, akkor...
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezeren
2: kint. Hát attól függ, hogy hol használod, ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználódik. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak, nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom, kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó, ez a funkció, jó, az a funkció, jó, minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
1: Amikor még adtak rá, az anyagokra is.
2: Mint ez a 100% fröccsöntött műanyag.
1: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik, kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, olcsó anyagok.
2: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlagembernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autó eladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért hatszor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
1: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez a szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az olajcsere.
2: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserélem, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
1: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
2: Bármilyen. Amilyet szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, mert milyen pólósz, ez milyen címkét, várjunk rá.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Változhatnak a honvédségi támogatások. Milliárdos bevételekről számoltak be a pártok. Fokozott ellenőrzés vár a motorosokra június első hetében. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Felülvizsgálják a nyugállományú katonák támogatásainak és egészségügyi ellátásának jelenlegi rendszerét, ezt jelentette be Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter. A tárcavezető a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Balatonakaratjai rendezvényén tartott előadást a honvédségnél várható változásokról és a nyugállományúakat érintő intézkedésekről. A miniszter hangsúlyozta, fontosnak tartja a veteránok véleményét, ezért személyesen is meghallgatja javaslataikat és kéréseiket. A rendezvényen a HOKOSZ tagszervezeteinek vezetőivel is egyeztetett, akik országszerte mintegy 3400 nyugállományú honvéd érdekeit védik. Nyilvánosságra hozta a Bajnokok Ligája döntőjének mérlegét az Országos Mentőszolgálat és a rendőrség. A szombati események során összesen 91 embert kellett ellátniuk a mentőknek Budapest különböző helyszínein, közülük 25 szemét kórházba szállítottak. A legtöbb beavatkozás a Puskás arénánál történt. A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint pedig komolyabb rendbontás nem történt. A rendőrök mindössze 13 jogsértés miatt intézkedtek, és 6 embert állítottak elő. Nyilvánosságra kerültek több magyar párt tavalyi pénzügyi beszámolói. A legtöbb bevételt a Demokratikus Koalíció tüntette fel, csak nem 2 milliárd 700 millió forinttal, aminek jelentős része állami és frakció támogatásból származott. A Momentum bevétele meghaladta a 1,5 milliárd, a KDNP az 1 milliárd 100 millió forintot. A Mi Hazánk közel 700 millió forintos bevételről számolt be, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt csak nem 193 millió forintos bevételt ért el, ugyanakkor több mint 1 millió 700 ezer forintos veszteséggel zárta az évet. A pénzügyi beszámolók a hivatalos értesítőben is megjelentek. Országos motoros ellenőrzést tart a rendőrség június 1-e és 7-e között egy európai közlekedésbiztonsági akció részeként. A hatóságok kiemelten vizsgálják majd a bukós isakok szabályos használatát, a gumiabroncsok állapotát, a rendszámtáblák láthatóságát és a világító berendezések megfelelő működését. Az ellenőrzések során a szabálytalan átalakításokat is keresik, különösen a módosított kipufogó rendszereket. A motorosokat arra kérik, indulás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és tartsák be a sebességhatárokat is. Gyermeknap alkalmából 500 gyermeket és kísérőiket fogadták a Karmelitában és a Szociális és Családügyi Minisztériumban. A meghívottak között gyermekvédelmi gondozásban élő hátrányos helyzetű, valamint kárpátaljai fiatalok is voltak, köztük speciális nevelésű, igényű, fogyatékossággal élő és transzplantáción átesett gyerekek is. A résztvevőket egésznapos kulturális és szórakoztató programok várták, többek között báberőadás, arcfestés, rajzverseny és zenei foglalkozások. A gyerekek bejárták a Karmelita épületét, megtekintették a teraszt, orgona bemutatón és népzenei programon is részt vettek. A program közös ebéddel folytatódott, majd a Szociális és Családügyi Minisztériumban zárult.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma a térségünkben kellemesen nyári idő várható, váltakozó felhőzettel és több órás napsütéssel. A délutáni esti órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad, 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Damien Palával és a Draculával tölthettük az elmúlt perceket, 6 óra 12 perckor pedig remélhetőleg mindenkinek hát sikeresen telik már a ma reggel is, és hát így folytatódik a további napja. Alacsony napállás, legfeljebb ez lehet az, ami kicsikét zavaró lehet a ma reggelben. Egyébként jók a látási és útviszonyok, már hogyha az ember kelet felé autózik és lát is valamit, anélkül, hogy kifolyna a szeme, úgyhogy szemellenzőt le, napszemüveget fel, ez lenne egy jó opció. Illetve 25-26 fokos csúcsérték, hideg fronti hatás várható azonban, ugyanis holnaptól, vagy holnapra picikét csökken majd a hőmérséklet, és egy nagyobb mennyiségű csapadék éli el térségünket. A mai napon viszont elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, nem annyira számottevő, inkább a napsütésé lesz majd a főszerep. És persze Clotilde, Tilda és Cecília nevű ismerőseiteké, hiszen ők a mai névnaposok, őket ünnepeljük, szeretettel köszönt benneteket a Sunshine FM. A mikrofonnál Olasz Gabi, közben pedig megérkezett Ray Dalton is.

Don't Stop Till You Get Enough. Egy Michael Jackson dalt hallottunk, ez még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. Rövidesen friss hírek, információk, de némi info például az utakról. A 38-as számú főúton továbbra is folytatódik az aszfaltozás, mindegy 3,5 kilométeres szakaszon. Ez Virányos és Tiszanagyfalu között zajlik jelenleg is. Jelzőrök jelzőtárcsával irányítanak, úgyhogy nagyobb lehet a menetidő, de szépen haladnak egyébként a munkával. Ránéztem én is a hétvégén, úgyhogy minden rendben. Csak így tovább, srácok, kitartás mindenkinek, aki ott dolgozik, és aki arra kell, hogy közlekedjen is. Emiatt ugye megnövekedett menetidővel kell számolni. Pályakarbantartási munkálatok miatt még mindig fontos, hogy Szerencsés Nyíregyháza között augusztus 29-ig a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, szóval utazásod előtt érdemes a MÁV menetrend felületén tájékozódni. A csatlakozási időkről, illetve az indulási időkről is tudsz itt információt gyűjteni. Időközben pedig befutott egy információ. Nyíregyházán a 4-es számú főúton a metrónál kifelé baleset történt, személyisérülés is van sajnos. Mentő már a helyszínen, úgyhogy ott a segítség. Emiatt egyébként elképzelhető, hogy fennakadásra kell, hogy számítson az, aki például Nyíregyházáról Debrecen felé tart, tehát kifelé a városból, tehát a 4-esen baleset történt, személyisérüléssel járó. Sajnos, úgyhogy az érintettnek jobbulást kívánunk, mindenki másnak pedig jó utat. Közben pedig még egy Hurts dal 15 évvel ezelőttről, ez a Wonderful Life, amit most a Purple Disco Machine nagyszerűen át is dolgozott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 45 dolgozó távozhat a minisztériumból. Júliustól fizetni kell az építési hulladék leadásáért. Vitézi Dávid gyors kressz módosítást sürget a rolleresek miatt. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Átszervezések indultak a minisztériumokban a közigazgatás megújítása érdekében, közölte a kormány. A folyamat részeként a külügyminisztériumban 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. A tárca parlamenti államtitkára szerint az érintettek korábban közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. A több mint 1000 fős állományból érintett dolgozók közül 38-an már elfogadták a megállapodást. A kormány szerint az átszervezések célja egy hatékonyabb és átláthatóbb közigazgatás kialakítása. Július 1-től fizetni kell az építési és bontási hulladék leadásáért azokban a hulladékudvarokban, ahol erre lehetőség van. A MOHU tájékoztatása szerint a kevert építési törmelék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék átvételi díja egységesen bruttó 36 forint lesz kilogrammonként. A társaság szerint a változásra azért van szükség, mert az ingyenes rendszerrel korábban több gazdálkodó szervezet is visszaélt. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára marad elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. Leváltották a katasztrófavédelem és a belügyi szervek vezetőit. Vezetőváltozásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter a belügyi szervezetek élén. A tárca közleménye szerint felmentették tisztségéből Góra Zoltán tűzoltó altábornagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjét, valamint Tóth Tamás büntetés végrehajtási altábornagyot, a büntetés végrehajtás országos parancsnokát. Június 3-ától a katasztrófavédelem főigazgatója Varga Ferenc tűzoltó tandártábornok lesz, míg a büntetés végrehajtás vezetésével Smech János vezérőrnagyot bízták meg. A döntések részletesebb indoklását a minisztérium nem közölte. A férfiak számára is elérhetővé válhat a 40 év munkaviszony utáni nyugdíj. A kérdés a parlamenti ülés keretében került napirendre, ahol Dúró Dóra vetette fel a szabályozás kiterjesztését. Magyar Péter miniszterelnök válaszában támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és úgy fogalmazott, a jelenlegi rendszer, amely csak a nők számára biztosítja ezt a lehetőséget, igazságtalan. A kormány ugyanakkor egyelőre nem jelölt meg bevezetési időpontot, mivel a döntést a költségvetési lehetőség felmérése előzi meg. A végső döntést az országgyűlés hozhatja meg. Az elektromos rollerek szabályozásának mielőbbi szigorítását sürgeti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a nagy teljesítményű rollerekkel összefüggő balesetek száma és súlyossága indokolja, hogy a kérdést ne csak a kressz teljes felülvizsgálatának részleteként kezeljék. Vitézi Dávid úgy véli, a közlekedési szabályokat két lépcsőben kellene módosítani, és a rollerekre vonatkozó változtatások már rövid távon életbe léphetnének. A kormány egyelőre nem tárgyalta a javaslatot, de a miniszter szerint a probléma kezelése elkerülhetetlen.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma térségünkben kellemesen nyári idő várható, váltakozó felhőzettel és több órás napsütéssel. A délutáni esti órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad, 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Mostanában a TikTokon megy nagyot, a több mint 20 éves dal, ez volt a Bebot a Black Eyed Peas-től, valamiért most ez felkapott lett, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mi is elővesszük a tarsolyból, a lemezes táska mélyéről, a pince aljáról, és hát milyen nagy dal volt ez annak idején, szóval egy Black Eyed Peas muzsikát hallottunk, no, és közben pedig én azt hallottam, hogy nincsen üzemanyagár változás, úgyhogy nem folytatódik a csökkenő tendencia, de nem is növekszik az üzemanyagár, szóval egyelőre ott járunk, hogy a 95-ös benzin nagykereskedelmi piaci ára 641 forint körül van átlagban, a gázolai pedig 661. A védett árak azok még mindig itt vannak velünk, az 595-ös benzin és a 615-ös gázolaj, de amint változás lesz, azonnal szólunk. A mai napon 25-27 fokos csúcsérték, egy jó tízessel marad el attól, amit valaha feljegyeztek. Szerep településén 1921-ben volt ugyanis 37 fok, ami azért egy egészen elképesztő eszméletlen hőérték, úgyhogy ez a mai 25-27, ez teljesen reális lehet itt számunkra. És ugyancsak Szerep települése vitte el a negatív oldalt is, az pedig egy 1928-as adat, tehát hogy 7 évvel később az évszázados meleg rekordhoz képest, 7 évvel később a negatív rekord is az övé lett, mínusz 0,2-vel. Azért az elég komoly hőingás. No, hát egyelőre itt vételkörzetünkben egy ilyen kiegyensúlyozott, tök jó kis június elejé időjárásnak lehetünk majd itt szemtanúi. Nyári ruházat, azért az esernyőt jó, ha bedobjátok. Mi meg dobunk be jó zenéket, itt a Swedish House Mafia.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Eva Max, a pop kisasszonyainak élt, ez volt az Every Time I Cry. Ez még mindig a Sunshine FM. Sajnos a ma reggelt nem úsztuk meg baleset nélkül, már meg is történt a baj. Nyíregyházán a 4-esen, a metrónál, a városban kifelé történt egy személyisérüléssel járó baleset. Bármi egyéb információtok lenne, vagy abból a balesetből, vagy teljesen más esetekből, az SMS és Viber számunkat tudnám javasolni. 0620-316-3000, ide várunk mindenféle információt. Ezzel egyébként segíthetjük a többiek haladását is, úgyhogy köszi előre is. Nem sokára friss hírek, információk, előtte például itt van Kamrád.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Kamrád.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM. Csak

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Hát a reggeli csúszforgalom beindult. A nagyállomásnál lévő Erzsébet utca, egy piac utca kereszteződésében hatalmas a forgalom, és ez ráhatással van egész az Árpád térig, tehát nagyon nagy dugóban közlekedünk, inkább állunk. 33-as bevezető szakaszán is nagy a torlódás, illetve még a Nagyerdei körúttal kapcsolatban mondanám, hogy ott munkálatok, aszfaltozási munkálatok miatt nagy a torlódás, tehát ezeken a helyeken, illetve az egész város területén menjünk nagyon-nagyon óvatosan, körültekintően vegyük figyelembe az útlátási forgalmi viszonyokat, hogy ne kelljen későbbiek folyamán balesetről beszámolni.
0: Zene, kultúra, Debrecen.
2: Ez a mi városunk.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Új gyógyszerügyi szabályozásokat készít elő a kormány. Börtönbüntetést kapott a terhes élettársát bántalmazó férfi. Rekordszintű kokaint foglaltak le Magyarországon. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Új gyógyszerügyi szabályozások előkészítését jelentette be Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint az átalakítások célja az ellátásbiztonság erősítése, valamint a gyógyszer engedélyezési folyamatok korszerűsítése. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetését Szepezdi Zsuzsanna veszi át, amíg az országos tiszti főorvosi feladatokat Oroszi Beatrix látja el. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az új vezetői csapat feladata a népegészségügyi irányítás megerősítése, a megelőzés előtérbe helyezése és a magyar emberek egészségébe történő nagyobb befektetés. Kapcsolati erőszak miatt ítélt el egy férfit a debreceni járási bíróság. A vádlott rendszeresen bántalmazta várandós élettársát egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A bíróság könnyű testisértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt 1 év 3 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől való eltiltásra ítélte. Mivel a férfi a cselekményeket egy korábban felfüggesztett szabadságvesztés próba ideje alatt követte el, a bíróság annak végrehajtását is elrendelte. Az ítélet nem jogerős. A vádlott és védője enyhítésért fellebezett. A terveknek megfelelően halad az ivóvíz vezeték rekonstrukció az Erzsébet utca és a Petőfi tér csomópontjában, közölte a debreceni vízmű. A több mint 70 éves vezeték szakasz felújítása több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A kivitelezés jelenlegi szakaszában már elkészültek a legfontosabb földalatti munkák, a következő napokban pedig a csomópont építés folytatódik. A társaság tájékoztatása szerint június 8-ától ismét biztosítják a gyalogos közlekedést az érintett szakaszon, ugyanakkor a munkálatok befejezéséig időszakos lezárásokra még számítani kell. Több Debrecent érintő közlekedés fejlesztési beruházás további sorsa kormányzati döntésre vár. A tervek között szerepel a keleti elkerülő út megépítése, a Józsai északi temető tehermentesítő út kialakítása, a 35-ös és 47-es főútak fejlesztése, valamint a 481-es út korszerűsítése is. A városvezetés szerint több projekt esetében már megtörtént a nyomvonal kijelölése. A következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzésének elindítása lehet. Pap László polgármester levélben kezdeményezett egyeztetést a közlekedési és beruházási minisztériummal, hogy tisztázzák a fejlesztések várható menetrendjét. Minden idők legnagyobb hazai kokain fogásáról számolt be a rendőrség és a NAV. A Delta program keretében végrehajtott nemzetközi akció során a Cseperi kikötőben egy Ecuadorból érkezett banán szállítmányban 522 kg kokaint találtak a hatóságok. A lefoglalt drog fekete piaci értéke megközelíti a 15 milliárd forintot. A nyomozás szerint a szállítmány Németországon keresztül érkezett Magyarországra. A hatóságok egy másik ügyben további 72 kg kokaint is lefoglaltak, így az elmúlt hónapokban csaknem 600 kg kábítószert vontak ki a forgalomból.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. A nap második felében helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Zivatarok idején átmenetileg megerősödhet. Napközben 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: most. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép reggelt, ez a Sunshine FM, üdv mindenkinek a Keltetőben. Egy nagyszerű új szolgáltatás kezd kibontakozni, erről egyébként friss híreink között is olvashattuk a sunshine.hu-n. Ez egy ingyenes szolgáltatás, és a jégeső okozta károk megelőzésében segít. Van egy ilyen jégeső.hu rendszer, és SMS-ben vagy Viberen küld figyelmeztetést, ha a közelgő jégesőről van szó, vagy heves zivatarokról, és a felhasználóknak mindösszesen a telefonszámokat és irányítószámokat kell megadniuk, a rendszer pedig automatikusan figyeli az adott térség időjárását. A fejlesztők szerint egyébként az értesítések akár 30-60 perccel a vihar érkezése előtt is megérkezhetnek, így elegendő idő maradhat, hogy az autót, vagy a kerti bútort, vagy önmagunkat is biztonságba helyezzük. Szóval ez egy magyar fejlesztésű, teljesen reklámmentes szolgáltatás, egyszerre több helyszín figyelését is lehetővé teszi. Ez egy ilyen jégkár megelőzésére szolgáló applikáció, tehát a jégeső.hu. Hogyha többet szeretnétek erről tudni, akkor pedig sunshine.hu, nézzetek szépen. Olvasgassatok friss híreink között, és persze hallgassatok jó zenét, itt van közben Loi, ez a Get Lucky.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, Zara Larson éneket Lush Life című dalával. 6 óra, hát már 7 óra 24 perc van, szóval 6 óra már kicsit elmúlt. És hát közben viszont nem múlnak itt a balesetek. Sajnos ma reggel már volt ugye Nyíregyházán a 4-esen a metró irányába a városból kifelé. És lehet, hogy ez ugyanaz lenne, mert Nyíregyháza táblánál Rozsdét irányába két autó áll az út szélén. Edina írta nekünk, az egyik eléggé össze van törve, tehát Rozsdét irányába Nyíregyháza táblánál történik mindez. Edina, köszi az információt. És egész héten tart egyébként a rendőrségnek azon akciója, amely a Roadpol elnevezési Two Wheelers nemzetközi közlekedésbiztonsági akció, mely során a kerékpárokat, motorkerékpárokat ellenőrzik. Bukós isak megléte, ennek szabályos használata, jól láthatósági ruházat viselése, világító berendezések megléte és működő képessége, nem utolsó sorban, illetve hogy a rendszámtáblák szabályosan vannak-e használva, illetve láthatóak-e. De mindezen felül még a gumiabroncsok állapotát is figyelik. Sőt, a kipufogókat, illetve az átalakításokat is árgus szemekkel nézik a biztos urak, úgyhogy egész héten kitart ez az akció, melyben a motorosokat ellenőrzik. Közben pedig szólnak nálunk a jó zenék, és információt ti is adhattok az utakról. Kövessétek Edina példáját, 0623 16 3000, ez az információs vonalunk, SMS, illetve Viber szám. És hát jöhet a házi bulik egyik nagy kedvence több mint 20 évvel ezelőttről, ez a Teddy Bears és a Cobra Style.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Milyen előnyökkel jár a devizaszámla nyitása, ha több időt töltünk külföldön? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egy hosszabb ideig tartó külföldi tartózkodás során a devizaszámla segíthet abban, hogy elkerüljük az árfolyam ingadozásokat, az adott napi váltási költségeket megspórolhatjuk, de akár választhatjuk az azonnali devizaváltást is. Ha kedvezőek a váltási kondíciók, akkor akár árfolyam nyereséget is realizálhatunk, összességében pedig akár a nyaralást is olcsóbbá tehetjük.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Elbukott a gyerekek digitális védelmét szigorító javaslat. A magyarok kétharmadának van valamilyen betegsége. Pókembernek hitte magát, háztetőkön rongált egy bedrogozott férfi. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Nem kapott zöld utat a gyermekek digitális védelmét szigorító törvényjavaslat az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottságában. A KBMP képviselői által benyújtott indítvány egyebek mellett előírta volna, hogy a digitális eszközökön figyelmeztetés jelenjen meg a 6 év alatti gyermekek használatával kapcsolatban, valamint korlátozta volna a kiskorúak hozzáférését egyes online platformokhoz. A Tisza párt képviselői szerint a cél támogatandó, a javaslat azonban több ponton kidolgozatlan. Ezért nem támogatták annak napi rendrevételét. Jelentősen megdrágulhat a kisebb árucikkek külföldi postázása. A Magyar Posta májustól már csak dokumentumokat fogad el ajánlott levélként, nemzetközi küldeményként. Így az árut tartalmazó borítékokat csomagként kell feladni. Ez különösen az internetes adásvétellel foglalkozó magánszemélyeket érintheti érzékenyen. 1-2 kilogramm alatti nemzetközi csomag feladása országonként akár 8-10 ezer forintba is kerülhet, ami sok esetben a korábbi költség duplája. A posta a döntést nemzetközi szabályozási változásokkal és az automatizált feldolgozás igényeivel indokolta. A magyar felnőttek csaknem kétharmadánál diagnosztizáltak valamilyen betegséget az elmúlt egy évben, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss felméréséből. A leggyakoribb probléma továbbra is a magas vérnyomás, amely a lakosság 30%-át érinti. A kutatás szerint a felnőttek 59%-a túlsúlyos vagy elhízott, miközben 43%-uk szinte egyáltalán nem sportol a szabad idejében. Az egészségügyi ellátás terén is jelentős gondokat jeleztek a válaszadók. 37%-uk nem jutott időben a szükséges ellátáshoz, sokan pedig csak magánegészségügyben kaptak segítséget. Közel 25 ezer babaváró hitelszerződésnél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss jelentéséből. Az érintettek többsége 2019 és 21 között vette fel a támogatott hitelt, és számukra július 1-én lejár a korábban biztosított haladék. Amennyiben addig nem teljesül a vállalás, az első 5 évben kapott kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. Ez az összeg egyes esetekben akár 3,5 millió forintnál is több lehet. A visszafizetésre a szabályok szerint 120 nap áll rendelkezésre. Több rendbeli rongálással és kábítószer birtoklásával vádol egy férfit az érdi járási ügyészség. A vádirat szerint az elkövető még áprilisban kábítószer hatása alatt több ingatlanban is bejutott, háztetőkre mászott fel, cserepeket tört össze, megrongálta az eres csatornákat és tetőtéri ablakokat is. Egy helyszínen több mint 200 ezer forintos kárt okozott, de a szomszédos ingatlanokban is károk keletkeztek. A férfi végül egy padlástérben bújt el, ahol a kiérkező rendőrök elfogták. Az ügyben az érdi járási bírósághoz majd döntést.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb deviza középárfolyamai alapján továbbra is stabil a forint a vezető valutákkal szemben. 1 euró árfolyama 355 forint körül alakul, az amerikai dollárért nagyjából 305 forintot kell adni. Az angol font 410 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 388 forint körül jár. A devizapiac mozgását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat határozza meg. Ma a térségünkben kellemesen nyári idő várható, váltakozó felhőzettel és több órás napsütéssel. A délutáni esti órákban elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél többnyire mérsékelt marad, 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Damien O'David éreket ez volt a Talk to Me, megérkezett közben Danko Laci.
1: Jó reggelt, kis csoklom, hello.
0: Szia Laci. Rengeteg baleset történt térségünkben, én azt gondolom, akkor gyorsan ugorjunk neki, ami most leginkább sokakat érdekelhet és érinthet. A 41-esen napkor Ilona utcánál történt egy óriási baleset. Hármas karamból, három mentő érkezett a helyszínre, hat sérültet számoltak össze mindeddig, és valahol most a percekben érkezhettek meg a mentők, mert többen is írták az útvonalat. Szóval 41-es napkor Ilona utca, itt történt hármas karamból, nagyobb torlódásra lehet szerintem készülni ezen a szakaszon. Aztán Debrecen Vámospércsi úton is volt baleset, csak úgy, mint a Nyíl utcában egy koccanás, ami kicsikét feltartotta a forgalmat. Aztán Nyíregyházán nemrég történt a Vajj Ádám körúton egy baleset, szintén Nyíregyháza, a metrónál kifelé, Debrecen felé, ott pedig személyisérülés is történt, tehát a 4-esen. Hát nagyjából hirtelen így ennyi, és még nincs 8 óra.
1: És razzia van a héten olyan szempontból, hogy ellenőrzik a rollereseket, illetve a motorosokat, hogy szabályosan közlekednek-e. Tegnapi friss hír, hogy előre hozzák, úgy néz ki a szabályozást a rollerekre vonatkozóan, ugyanis rengeteg a rolleres baleset, és úgy döntött a kormányzat, hogy már most egy hát két ütemben módosítják majd a kreszt, de azt mondták, hogy nem várhatják meg a sok rolleres baleset miatt azt, hogy majd csak szeptemberben jelenjen meg az új kreszt, úgyhogy első ütemben ezeket kívánják szabályozni. Azt mondta az egyik szakértő Budapesten, hogy heti rendszerességgel ilyen 10-14 rolleres baleset áldozatát viszik be, akik különböző végtagtörésekkel, kórházban kell ápolni, meg kell műteni, sajnos halálos áldozat is van, és ezek közül nagyon sok a gyerek.
0: Na, ami megütötte a fülem, hogy előre hozzák ugye a döntést a rolleresekkel kapcsolatban, meg a szabályozással kapcsolatban. Hát már pont ideje lenne, mert nagyjából szerintem mostanra van minimum 5 évnyi statisztika arról, hogy mi történik a rolleresekkel, hányan szenvednek balesetet, milyen baleseteket szenvednek, szóval nem előre kellene hozni, hanem visszamenni az időbe, és 5 évvel ezelőtt már lefektetni a szabályokat, mert egy olyan levegőben lógó dolog, mint annak idején a drónozás volt, hogy hát már évek óta drónozik itt mindenki, de senki nem tudja, hogy milyen szabályok vonatkoznak rá, akár tudom én, etikai szabályok, vagy bármi, ami ide sorolható, bár a drónozás nem tűnik annyira veszélyesnek, mint mondjuk a rollerezés, és mégsem tudtak benne döntést hozni. Olyan volt, mintha következő napi rendi pont, roller, ötletem nincs, majd, mert menjünk már mással. Offszer automata van,
1: igen,
0: már?
1: Igen, ez olyan, mint amikor halogatod azt a tételt, amit meg kell tanulnod, és a legnehezebbet mindig a végére hagyod, aztán lesz azt az egyetem tanulod meg. Igen, nagyon nehéz egyébként szabályozni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó találmány a roller, mert tényleg környezetkímélő, eljutsz A-ból B-be, bepakolhatod a csomagtartóba, jössz, mész, tényleg egy nagyon jó
0: a
1: találmány.
0: A város szélén megállsz, hogyha nem találsz parkolót, nem kell bemenned a belvárosba.
1: Vagy magaddal viszed be az irodába, tehát erre találták ki. Aztán nyilván, amikor kitalálták ezeket, hogy elkezdték tuningolgatni, meg gyorsabban mennek, meg hát látjuk, hogy a kiskerékkel azért nagyot lehet esni, de amiatt nagyon sokan háborognak, hogy a sétáló utcai részeken, lezárt területeken, járdákon nem egyedül, hanem sokszor ketten szabálytalanul a rolleren. A zebrán való áthajtás, ez nagyon gyakori baleseti forrás, hogy átsuhannak. Ott állsz az autóval, szétnézve még sehol nincs, és közben pedig egyszer csak átsuhan anélkül, hogy tudna, és hát ugye nyilván nagyon sok olyan fiatal és gyerek van, akinek semmilyen kressz végzettsége nincs, miközben egy segédmotoros kerékpárra le kell vizsgázni. Mondják sokan, hogy jó, hát és a biciklire le kell vizsgázni, vagy nem.
0: De azért hát azt tekerni kell.
1: Igen, tehát azok az nem mennek olyan gyorsan.

0: a mező mellett átsuhannak, úgyhogy igazából ott már mondjuk vérre ment a történet, mert ott ők már felbőszültek, ők nem foglalkoznak ilyen petíció aláírással.
1: De az a baj, nem gondolkodnak néhányan, én is láttam már saját szememmel, körülbelül 70-nel száguldó felüljáróról lefelé közlekedő rollerest. 70-nél egy szápóróban, ha nagyot esik, nem marad belőle semmi.
0: Annyira nem fog fájni.
1: Nagyon nagyot lehet esni. És a másik, hogy az autósok nagyon gyakran, ugyanúgy, mint a motorosoknál is, sajnos nem tudják felmérni egy vékony kis keskeny, még lámpa sincs a rollereken, hogy világítson. Kinéz, nem látja, és egyszer csak ott van, elüti, és nagyon sok ilyen baleset van, hogy elsőbség meg nem adásból, ahol egyébként az autós nyilván ilyen szempontból a hibás, hogy nem látja a rollerest, de hát ez mindig a rolleresnek fáj jobban.
0: Igen, tehát hiába van elsőbséged, hogyha utána gipszben a kórházban mondogatod ezt, hogy elsőbségem volt. Láttam egyébként rendőrségi videót is, ami pont erre hívja fel a figyelmet, és már néha azt érzem, hogy ez nagyon unalmas, hogy még mindig erről beszélgetünk, évek óta erről beszélgetünk, és úgy látom, hogy még mindig nem beszéltünk erről eleget, meg az egész ország, meg a világ nem beszélt erről eleget, mert még mindig történnek sorozatosan, sőt, hát ugye szinte exponenciálisan nő itt a rolleresek száma, a roller tulajdonosok száma, mert mostanra már mindenkihez eljut, aki csak úgy érzi, hogy picit is tudja valamire használni, az annak elérhető, meg vannak bérehető rollerek, tehát hogy igazából már a pénz sem akadály annyira, és elég a rolleren eltölteni egy percet ahhoz, hogy összetört magad, tehát hogy nem kell hozzá az, hogy évek óta rollerezek.
1: Igen, de lehet ezzel normálisan is közlekedni. Persze. Én azt gondolom, hogy ha betartod a szabályokat, ha mész a kerékpárúton, vagy mehetsz a járdán, tehát hogyha a gyalogos nem veszélyezteted, de nem 30-al, hanem szépen normális tempóba, és akkor...
0: Úgy megunalmas.
1: Hát igen. Igen. Na mindegy, a héten elméletleg őket is ellenőrzik.
0: Igen, na jó, biztonságos célba érést kívánunk mindenkinek, és balesetmentes közlekedést. Rengeteg volt már ma reggel sajnos a baleset. Na most jelenleg a 41-esen Napkor Ilona utcában vannak a mentők, többen is, ott egy hármas karambol történt. Nálunk pedig jó zene szól, megérkezett közben a Honey Beast, ez az Egyedül.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További jó reggelt kívánunk mindenkinek és biztonságos célbaérést. Mi újság a debreceni utakon? Derítsük ki együtt Horváth Lászlótól, aki gépjármű szakoktató, és itt van a vonal végén. Miről érdemes hallanunk? Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát sajnos rossz hírem van. A Vánospércsi úton történt egy pocsolásos baleset, ami jó hír a TOSZ-ban, hogy csak személyisérülés nélkül járó balesetről beszélünk, de ott egyébként is óriási volt a tumultus, tehát most ez teljesen lebénult az egész környék, tehát itt nagyon aki teheti, kerülje. De ezt ugyanezt el tudnám mondani, az Erzsébet utca piac a kereszteződésében, illetve a nagyállomás környékén is hatalmas a dugó. A Nyíl utca valamilyen oknál fogva beállt, a kollégáim tájékoztatása szerint ott is történt egy kocsolásos baleset. Valahogy azt vettük észre, hogy a ma reggel egy kicsit idegből történik a vezetés, tehát vegyünk vissza a tempóból, legyünk figyelmesek, hogy későbbiek folyamán ne kelljen balesetről beszámolni, ez lenne az okajom.
2: Köszönjük szépen az információkat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Újabb gyermekotthoni dolgozó ellen emeltek vádat. Bíróság kötelezte a debreceni hivatalt az értékbecslések kiadására. Júliustól kevesebben lehetnek jogosultak özvegyi nyugdíjra. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Szexuális visszaélés miatt emelt vádat a Fonyódi járási ügyészség egy Somogyvár megyei gyermekotthon gyermekfelügyelője ellen. A vád szerint a 30-as éveiben járó férfi visszaélt a nevelése alatt álló 14 év feletti, de még kiskorú lány bizalmával és foglalkozásból eredendő helyzetét kihasználva létesített vele intim kapcsolatot. Az ügyre a gyermekotthonban derült fény, miután a történtekről más fiatalok is tudomást szereztek. A férfit őrizetbe vették és letartóztatták. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Első fokon perc nyert egy debreceni olvasó a polgármesteri hivatallal szemben egy közérdekű adatigénylési ügyben. A debreceni járási bíróság kimondta, ki kell adni azokat az értékbecsléseket, amelyek egy a Bayern Construct által bérelt, több mint 2,5 hektáros terület árveréséhez készültek. A hivatal arra hivatkozott, hogy az iratok döntés előkészítő dokumentumok, a bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a közgyűlés már korábban döntött az értékesítésről. Az ítélet szerint az önkormányzatnak 15 napon belül kellene kiadni a dokumentumokat, ugyanakkor a döntés még nem jogerős. Csökkent ugyanaz online elkövetett csalások száma Debrecenben, de továbbra is gyakoriak az internetes átverések. A 2025-ös közbiztonsági beszámoló szerint tavaly 377 ilyen ügyben indult rendőrségi eljárás a városban, ami 6,7%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Az esetek több mint kétharmada webshopos rendeléshez kapcsolódott. A sértettek kifizették a terméket, de azt végül nem kapták meg. A nagyértékű online csalások ritkábbá váltak, a nyomozások eredményessége pedig továbbra is 90% feletti. A szakértők arra figyelmeztetnek, banki adatokat, netbankos belépést vagy kártyaadatokat telefonon és e-mailben soha ne adjunk meg, mert a pénzintézetek ilyet nem kérnek soha. Koszorúzásokkal emlékeztek Debrecenben az 1944-es szőnyegbombázás áldozataira. A várost 82 évvel ezelőtt, június 2-án közel 200 repülőgép támadta, mintegy 1000 bombát zúdítva a nagyállomás környékére és a belvárosra. A támadás több mint 1200 ember életét követelte, és súlyos károkat okozott a városban. A megemlékezésen Puskás István alpolgármester hangsúlyozta, a tragédia emléke arra figyelmeztet, hogy a béke nem magától értetődő, megőrzése közös felelősségünk. A résztvevők több helyi színen helyeztek el koszorúkat az áldozatok tiszteletére. Jelentősen változnak az özvegyi nyugdíj szabályai 2026. július 1-től. Az új rendelkezések szigorítják ugyanis a jogosultsági feltételeket, így várhatóan kevesebben lesznek jogosultak az ellátásra. Az élettársak például csak meghatározott együttélési idő és további feltételek teljesülése esetén kaphatnak özvegyi nyugdíjat. Megszűnik a külön élő házastárs kategóriája is, az elvált házastársak jogosultságát pedig szintén szűkítik. A változások célja a rendszer egységesítése és a jogosultsági feltételek pontosítása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Ma Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. A nap második felében helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Zivatarok idején hátmenetileg megerősödhet. Napközben 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Jó reggelt, 4:09 van, és balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. A mai reggel sajnos tele volt már balesettel, például Nyíregyházán, a Vajjá Ádám körúton, vagy ugye a városból kifelé a 4-esen a metrónál történt, aztán a 41-esen Napkornál egy 3-as karambol az Ilona utcánál, Debrecenben a Nyíl utcán és a Vámospécsi úton is történtek koccanások, illetve balesetek. Na, egyelőre viszont úgy néz ki, hogy megérkezett mindenki oda, hova szeretett volna, mert kicsikét leült a por, elcsendesedett a térség, és hát többen is azt jelezték, hogy ma reggel az autósok, mint hogyha idegesebben vezetnének, és szerintem egyébként ez is hozzájárult.
2: Nem tudom miért. Igen, tényleg így van. Én is ezt tapasztaltam, hogy nem is értettem, hogy hova rohan, amikor piros a lámpa. Miért megy át az egyik sávból a másikba, majd utána pedig vissza, amikor pont ugyanolyan hosszú a sor. Tehát semmi nem indokolt.
1: Itt valami ez
2: a
1: programozási hiba lesz.
2: Nem tudom. Na mindegy. Hát mindenki legyen egy kicsit óvatosabb, és éljük túl ezt a napot, mert egyébként ilyen fronthatás biztos, hogy van.
1: Hideg front, mert igen, holnap egy kis lehűlés érkezik.
2: Igen, meg a Dunántúlon már esőt mondanak, mi térségünkben meg majd csak talán az esti órákban, szóval már biztos ezt érezzük.
1: Igen, de nem csak az eső esett, hanem egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe Illacival, hanem hogy Magyarországon egy.
2: Úgyse tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
1: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most, hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked, akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
2: Fogalmat. Mit csináljon?
1: Rendben. Ő egy törvénytisztelő polgár.
2: Azt sem tudnám, hogy kokain van benne.
1: Tehát hát elmondom, rá van írva. Hát otthon is ráírom, cukor, só.
2: Igen, hogy összekeverd, nem? Hát anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
1: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél bele elég kokaint?
2: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
1: Hát, másabb most a hatása, mint a lisztnek, az biztos.
2: Igen, sok vidám pék lenne a környéken. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz, Kami?
1: De tényleg, kész fel.
2: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
1: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerbe banán közé rejtették, összesen 500...
2: Na, banánt felismerném.
1: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát azért ez itt már nagyon nagyban játék.
2: Nagyon nagy, és akkor a jelét raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
1: Hát először szólnék mondnánk Norbinak, meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
2: Hát nem bírom, már cementes zsákot sem lehet cipelni.
1: Jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kiló zsákban rakják.
2: Hát igen, 70, jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknák, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
1: Hát azt mondanám, hogy itt hagyom neked egyért.
2: Én fél ér odaadom, csak vigye valaki.
1: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
2: Nem is láttunk még.
1: Azt se tudjuk, hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz? Hát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulj el?
2: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
1: A másik az, hogy valaki nagyon keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
2: Nem, ilyenkor el kell menni, a filmekben mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott állagálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor odamész, és mondod, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
1: 70 kiló.
2: És akkor így előveszed a csomagtartóból.
1: Oké, kérek belőle 3 grammot.
2: Hát ez annyira abszurd. Nem, mert nálunk ez biztos, hogy nem így működik.
1: De hát
2: hogy
1: 70 kiló, az ugye 70 ezer gram.
2: Igen. És ez csak egy kis része volt, mert hát, azt mondta,
1: mert 522 kiló.
2: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
1: Ott a brémai muzsikusok felfogott.
2: Meghozták a banánt, oké. Okay. Kicsit több lett főnök, maradhat, 500 kilóval.
1: Azért, mert ezek ilyen jó húsos dúzatban állók.
2: Megszívta magát menet közben.
1: Majommal megszívta magát. Igen. Szóval először is ugye a brémai kikötőben megérkezett. Én úgy tudom, hogy valahol, mintha olvastam, hogy Afrikából, most ebben nem vagyok biztos, de megérkezett.
2: Banánköztársaságból.
1: Valószínű, igen, és akkor utána Pár nap múlva tovább indult ide hozzánk Magyarországra vonatra rakodva 6 konténer, Romániában kamionnal pedig 14 konténer.
2: És Romániában kapták el? Vagy már Magyarországon kapták el, csak Románia felé tartottak.
1: Így van. Igen. És hát ez a 72 kiló is, ami például Aradról visszaérkezett konténerben 72 kiló, ugye a feketi piaci ára annak is 2 milliárd forint.
2: Az miért jött vissza? Gyerekek,
1: nem romlott.
2: De ez a, és akkor pakolják, de mi csak banánt akartunk. Ott van, ott valami egy csomó fehér por, meg zsák, meg minden, hát nekünk ez nem kell.
1: Hát én ezt nem teszem ki a vásárlóknak, még rászoknak. Igen. És a végén azt fogják kérdezni, banán nincs a pult alól.
2: Legközelebb majd fordítva kell csinálni, banánt kell csempészni kokain mellett, és akkor majd nem olyan feltűnő. Tehát sok nagy zsák, meg néhány fürd banán.
1: Amikor ilyen nagy fogások vannak, nekem mindig az jut eszembe, hogy de hány fogás az, ami nem bukik le? Vagy hány olyan szállítmány mehet szerte a világban?
2: Hát meg gondolj bele, hogy aki ezt a szállítmányért ezért fizetett.
1: Meg aki felelt.
2: Tehát, hogy ott az most hogy izgulhat, mert ugye...
1: Valaki elvesztette a munkát, meg a fejét.
2: Igen, hát már lehet, hogy rég. Tehát, hogy öt mennyit ér ez? 5 milliárd?
1: 15.
2: Bocs, 5 milliárd. Nála, nekünk annyit érne. Tehát 15 milliárdot fizetett a termelőnek, vagy a nem tudom kinek.
1: Aki a fekete piacon ennyit ér. Hát az, hogy ki mennyiért adja-veszi.
2: Ja, hogy akkor olcsóban is megvehette.
1: Persze a NAV-nak van egy ilyen listája.
2: 10 milliárdért. Tudod, mint a havi benzinár. Tehát ez a, közöljük a listát, a NAV-nak a applikációja. Szerint. Most jelenleg 709 forintért lehet SMS számolni az üzemanyagot.
1: Ez is tőzsdén van, igaz?
2: Igen, mennyi most a napi ár?
1: 15 millió, 150 millió, 1,5 milliárd, 15 milliárd, azt osszuk el 522 kilóval. Tehát a NAV szerint 28,7 millió kilója a kokainnak. Én azt hittem, hogy a kokain az drágább, mint az arany, de az aranynak meg 45 millió körül van most kilója, úgyhogy...
2: Igen, csak aranyat nehezebb előállítani. Egy kiló aranyat, mint egy kiló kokaint.
1: Meg egy kiló nehezebb. Egy kiló arany nehezebb, mint egy kiló kokain.
2: Na. Igen. Úgyhogy ez valakinek biztos, hogy hiányozni fog, és hát le a kalappal a rendőrök előtt, meg a magyar biztonságok előtt, akik lefülelték mindezt.
1: Amúgy nem Afrikából érkezett, hanem Ekvádorból és Kolumbiából.
2: Pedig abszolút Kolumbia nem erről híres.
1: Nem, egyáltalán nem is értem egyébként, hogy jön szóba. Még csak a közelében nincs.
2: Olyan szomorú, nem, hogy a szegények az életben le nem vetkőzik magukat, vagy magukról ezt a pecsétet most már. De tök normális kolumbiai emberek. Soroljam,
1: Escobar-tól kezdve.
2: Igen, és hogy mindig ehhez kötjük valahogy.
1: És én azon is gondolkodtam, hogy ha itt lefüleltek egy ilyen szállítmányt, de az is lehet, hogy ilyen szállítmány hetente megy. Hát azért, ha belegondolunk és láttunk az akár részleteket is Pablo Escobar életéből, rengeteg sorozat és film feldolgozta.
2: Hát, már nem tudtam, mire költeni a pénzt.
1: A Medei dolgait is. Igen. Tehát, hogy ott nem az volt, hogy na, akkor évente egyszer van egy ilyen nagy, vagy egy életben egyszer. Nem, ez egy ilyen rendszeres szállítás. Ez olyan volt, mint hogy az ötös busz is megy.
2: Ment a repülőgép minden nap.
1: Például.
2: És akkor vitték, igen.
1: Vagy hogy nem tudnak már a pénzzel mit kezdeni, mert fizikailag
2: nem vízilovakat, meg nem tudom, miket tartott. Tehát már ilyen safari parkot rendezett be magának, meg zebrát, meg vízilovat,
1: van valami minden. Hasonlóság. Nem érzed?
2: Nem.
1: Nem érzed, hogy mint hogyha várjál, hát 60 pusztán nem ezt értettek?
2: Vízilovat, nem láttam még.
1: Vízilovat nem, de zebra, meg a többi. Aha. Na jó van. Igen, amúgy igen, tudom. Mert az ember néha költ hülyeségre, mikor van, nem tudja, mire költeni.
2: Igen, tehát hogy ott olyan nagy tételben érkezett a pénz, arra emlékszem a Escobariknál, hogy így be volt ilyen zsák számra.
1: Hát cellofánozva körbe volt tekerve, meg ásták elfele.
2: Legalábbis a filmekben mi így láttuk. Igen. Úgyhogy igen.
1: Meg falaszták, meg égették.
2: Na, már mindent csináltak.
1: Nem volt az a mosógép, ami tisztára mossa. az nagyüzemi mosás volt.
2: Mi lesz most ennek a sorsa?
1: Nem tudom.
2: Sok vidám rendőr.
1: Nem tudom, ilyenkor mi van, de azt tudom, hogy mindig jó a hangulat, mikor mondjuk a kannabisz ültetvényeket égetik, vagy a marihuána szállítmányokat, lefoglalt szállítmányokat elégetik.
2: Aha, a környéken is.
1: A környéken, ott mindig jó a hangulat.
2: Azt elégetik? Egyébként.
1: Én úgy tudom, hogy igen.
2: Nem viszik el úgy, mint a biohulladékot. Tudod, így jönne a kukásautó, és akkor tele lennének a barna kukák, megraknál tele marihuánával, Hollandia kész, na van megint, és akkor így menne. Ott mondjuk a legnépszerűbb szakma akkor ezek szerint a kukás.
1: Tehát igen, és akkor ül bent a fülkében a három kukás, és lehúzzák az ablakot, és azt hiszik, hogy Snoop Dogg van bent. megy a füstölő.
2: Igen, jó hangulatban. Szóval én azt hittem, ezeket elviszik, ledarálják, aztán lesz belőle valami komposzt.
1: Én azt nem értem amúgy.
2: Annyi, hogy utána ezzel a komposzttal megszúrod a sövény alatt, vagy valahol.
1: Persze.
2: Olyan vidám sövényeid lesznek.
1: Hát igen, röhögve keltenek ötkor.
2: Ha ők, azt hagyjám, de a rigók, meg a többi, aki ott kapirgál.
1: Igen, én csak egy záró gondolat. Én azt nem értem, hogy minek költ az ember drága kokainra, miközben mi csak beszélünk róla, és milyen jó kedvünk van.
2: Így, így van.
1: Hülyeség, ne drogozzatok, jó? Hallgassatok Sunshine FM-et, jó zenéket, és nem sokára majd sporthíreket is. Alex Warrennel folytatódik tovább a jó zenék sora. Érkezik egy nagy közönség kedvenc, a Fever Dream.

0: Budapest.
1: Ez a Keltető Sport.
2: Sunshine FM.
3: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a legfrissebb sporthírek ide a Sunshine FM-re. Laci, mit hoztál? Hát
4: olyannyira friss, hogy az Újpest például jelezte, hogy a csütörtöki futsal mérkőzés időpontja, illetve időpontja marad a 19 óra, de a helyszíne megváltozik. Nem abban a csarnokban játszik majd a két csapat, ahol az első mérkőzést vívták Budapesten, azaz a Sterbinski Amália csarnokban, hanem visszamennek a röplabda csarnokba az eredeti helyszínre. Váratlan esemény ez a hivatalos indoklás. Én szerintem meg inkább az, hogy annak a pályának a talaja egy picit jobban fekszik nekik, mint a
3: másik. De már az első meccset nem megnyerték?
4: Az első meccset megnyerték hosszabbításban. Nyilván ez egy sokkal kisebb csarnok, és csak 30 vendégszurkoló fér be.
3: Jaj, hát akkor innen fúj a szél. Nyilván véletlenek vannak, de ez nem az.
4: Igen, de olyan szempontból is, hogy más a borítás, állítólag lassabb a pálya egy picit, és az nekik talán jobban fekszik. Úgyhogy...
3: Rúgjad már! Hát már elrúgtam, de olyan lassú a pálya, hogy még nem ért oda.
4: Még gurul egyébként is a futszálodat, tudod, nem pattog annyira.
3: Igen.
4: Úgyhogy hát izgalmas lesz. Picit azért próbálják ezzel megzavarni szerintem a Nyíregyházát is, hogy most megint másik pályára kell készülni.
3: Ó, nem baj, figyelj, oda megy 30 vendégszurkoló, itt meg majd találkoznak 3000 hazaival.
4: Körülbelül az lesz egyébként hétfőn, mert hogy mindenki nagyon készül majd arra a mérkőzésre. Főleg, hogyha nyerni tudna a Nyíregyháza a csütörtökön Budapesten, akkor akár bajnokot is avathatna.
3: És gondolom egyébként ez a cél.
4: Igen, igen, hát az lenne az igazi. Végülis lehet bajnokavatás a Continental Arénában, csak mindenki abban bízik, legalábbis a stúdió részéről, hogy ez majd nyíregyházi bajnokavatás lesz. De hát ehhez csütörtökön még nyerni kell. A Deasznak is nyernie kell a Veszprém ellen, ott is ott egy-egy a párharc állása, és tényleg hát a Krajnyák Zsolt ollózós góljáról már tényleg sokat beszéltünk mi is, de mindenféle videó oldalon, meg megosztó oldalakon ismét sláger lett, úgyhogy tényleg Krajnyák Zsoltinak csak néha úgy egy-két évente kell villani, de akkor így is, onnantól kezdve ő lesz a szupersztár.
3: Legközelebb akkor kerül be a hírekbe, hogy Krajnyák Zsolt ezúttal nem ollózós gólt szerzett.
4: Sima, egyszerűen begurította a kapus lába között, vagy alatt, vagy valahol. Így van. De hát így sem tudta legyőzni Szoboszlai Dominikot. Bármilyen szép ollózós gólt lőtt, felrobbant az internet gyakorlatilag, hogy Szoboszlai Dominik hogy érkezett meg az edzőközpontba.
3: Hát biztos nem gyalog.
4: Lesz. Nem gyalog. Egy szép fekete sportautó van. Mondjuk már az is önmagában egy szép látvány lett volna.
3: Az öltöztet állítólag egyébként 100 millió fölötti autót.
4: Hát, igen, és az öltözék volt az, ami sok embernél kiverte a biztosítékot, polgárpukkasztás volt. Egyébként nagyon érdekes, Szoboszlai Dominikot kérdezték már erről, hogy a divatról, és azt mondta, hogy tulajdonképpen mindenki eldöntheti, hogy mi az, ami jól áll, és a divatnál nincsenek szabályok. Tehát, hogy bele.
3: De hogy ennyire nincsenek szabályok? Tehát, hogy úgy néz ki, mint aki a kormányablakban dolgozik. Ez
4: nem,
3: ez a tipikus
4: az a hosszú bő nadrág, tehát ilyen rövid nadrág.
3: Igen, ami egyébként akár szoknyának is kinézhet.
4: Igen, tehát ilyen térdig érő hosszú nadrág. Sokan Rúzsa Sándor betyár nadrágjához hasonlították. Tegnap már láttam ilyen mémet, mert eszméletlen sok mém készült. Az egyik ilyen volt, hogy a rúzsatransz megérkezett, és a teherszállítást vállalunk, és az összes dolgozó ilyen nadrágba öltözve. A cipő kapcsán ugye egy ilyen fekete cipő van a lábán, ami hát kicsit hajaz arra, amit a nagyszüleink viseltek annak idején, főleg a nagymamáink, és hát ilyen mém is született, ahogy ott van az egyik nagymama, és akkor Dominik kisfiam, itt van néhány cipő, nyugodtan vidd el, hogyha szeretnéd.
3: Igen, és egyébként nagyon igazad van, most letakartam azt a fotót, legalábbis annyi látszik, hogy csak a térd alatt lábszára látszik, meg ugye maga a cipő, és olyan, mint hogyha egy idős nőnek lenne a lába.
4: Igen.
3: Tehát ezzel a cipővel.
4: Igen. Uh-huh. Nagyon sokan megszólaltak már ebben a témában, szakértők, stb. Nyilván az a cél, hogy egy kicsit felhívja a figyelmet, tehát azért tényleg mindenki erről beszél. Nem egyedi az eset. Lewis Hamilton kapcsán ugye mi is sokszor kifejtettük már, amikor fehér csipkés ruhába, meg mindenfélébe volt. A francia válogatottra ez abszolút jellemző, tehát ott van, aki tejszínhabot fújt magára, meg mennyasszonyi ruhába ment, pedig férfi válogatotthoz készült, magas sarkú cipővel.
3: Amúgy én rájöttem közben, hogy elér az ember egy bizonyos szintet, és akkor viszont azok, akik arra a szintre segítették, meg támogatják hátulról, akkor mondják, hogy na, apukám, akkor a következő a listán, amit csinálni kellene, azért, mert ugye hát ezzel fogod nekünk megköszönni, hogy mi itt támogattunk, hogy akkor női ruhát válasszál egyet, valamit, vagy valami nagyon különlegeset, ezt fogod viselni, bekerülsz az internetre, és csak így tudom elképzelni. Mondta, ezt nem hiszem el, már bocsánat, hogy itt mindenkinek ezen a bizonyos szinten, ahova eljut élsportolóként, elmegy az esze, és ilyen hülyeséget vesz magára. Ezt nem tudom másképp mondani.
4: Hát ez azért az elég sarkított volt.
3: Nem igen, normális.
4: Igen, az egyik szakértő mondta azt, és ezzel azt gondolom, hogy egyet is lehet érteni, hogy van olyan játékos, például a francia játékos esetében, hogy igazából miben látod mindig? Foci szerelésben, meg mackó alsóban, meg a különböző dolgokban. Van az a 24 méter, amit megtesz a kocsiától az edzőközpont bejáratáig, ahol tudod, hogy egy rakás fotós lesz meg mindenféle, és akkor

0: mindenféle, már ocsmányságot, tehát hogy ezt nekem, ha fizetnének érte, na jó, mondjuk komolyabb összegét lehet felvenni.
1: Azt mondta erre az egyik divatszakértő, hogy egyébként ez a típusú, ez a bőnadrág, ez...
0: Papfit, a mamfit után.
1: Nem tudom, tehát hogy ez eredetileg azoknak készült, akinek ilyen nagyon hosszú lába van és magas, és hogy a térd nagyjából térd fölött véget is ér. De hogyha alacsonyabb az ember és rövidebb a lába, akkor néz ki komikusan, hogy ilyen egészen hosszú térd alattig ér. Úgyhogy nem értem.
0: Ő nem alacsony, mégis komikusan néz ki.
1: Igen. Hát vagy nagy a méret. De mi nem értünk a divathoz, Gabival, ezt azért talán a hallgatóink is érzik. Mi
0: nekünk csak szemünk van.
1: Konzervatív.
0: Hát ha ez konzervatív, hogy az ember úgy öltözik fel, ami jól mutat rajta, akkor konzervatív. Igen. A stílusunk. Igen.
1: Bár hozzáteszem, annak idején mennyien megrökönyödtek, amikor az első hölgy például nadrágot vett fel. Hát sok-sok évvel ezelőtt, vagy évtizeddel ezelőtt, hogy azon is háborogtak, hogy mi az, hogy egy nő nadrágot hord és nem szoknyát. Hát most megváltozott, most meg néha férfiak hordanak szoknyát. De hát a skótoknál ezt tudjuk, ott azért működik ez már évszázadok óta.
0: Hát jó, csak nincs skótduda a kezébe. Hát, hogy legalább az kicsit palástolná a helyzetet. Na mindegy, ha ő ettől érzi magát jól, engem igazából nem zavar, tehát hogy ez én nem fogom
1: inkább
0: követni.
1: Inkább különleges volt olyan szempontból, hogy igen, hogy kapta most a média. Ha már a Liverpoolt emlegetik,
0: bocsánat, még egy mondat. Menjen mindenki úgy egy meccsre a pályára, hogy mindenki azt veszi fel, amit szeretne.
1: Igen.
0: Na akkor nézni neki komikusan.
1: De majd tényleg, ha lesz két zene között egy kis időt, keres rá, hogy mennyi mém készült, egyik jobb, mint a másik. Tehát itt a Trumptól kezdve már mindenkit belebújtattak ebbe a ruhába, úgyhogy jól néznek ki politikusok, stb.
0: És úgy látom, Neymar balettcipőjének az egyik része levált.
1: Igen, az a következő. Ugye Szoboszlai Dominik kapcsán a Liverpoolt is említsük meg. Képzeld el, tegnap összefutottam egy úriemberrel, hát remélem, hogy nem lesz baj, és elkotyogom, aki egyébként nyíregyházi, és kiderült, hogy a liverpooli stadionnak a séfje. És azért erről keveset tudtunk, vagy nem is nagyon tudtuk, és mondta, hogy amikor ott ilyen vendégek jönnek, vagy VIP vendégek, stb., akkor ő az, aki ez 300, ha jól emlékszem, talán annyi ember tartozik, és az a menüsor, meg az a kajasor készül, amit ő állít össze, úgyhogy erre azért legyünk büszkék, hogy egy magyar fiatalember, ráadásul régiónkba származó fiatalember az, aki Liverpoolban ilyen karriert futott be. És kérdeztem is, hogy a játékosoknak is ő főzze meg ilyesmi, és mondta, hogy nem, ez külön annak a résznek, amikor például kibérlik a stadiont, vagy esküvőt tartanak benne, mert azt is lehet. Úgyhogy nagyon sok ilyen esemény van, akkor ő állítja össze a menüsort, és készít.
0: Olyan jó ilyenekről hallani egyébként, és olyan sok időnek kell eltelni, mire az emberi rádöbben, hogy térségünkből, vagy kis hazánkból is micsoda helyekre jutnak el magyarok.
1: Igen.
0: És nem is tudunk róla, és hát ez óriási büszkeség.
1: Igen.
0: Ilyenkor.
1: És hol futottam vele össze? A Városi Kispályás Bajnokság szuper döntőjén, ahol kijött, mert nem tud elszakadni a focitól, hát nyilván meg kell nézni akkor a kispályás foci meccsek eredményeit is, mert hogy tegnap rendezték a szuper döntőt, ide a bajnokok jutottak be mindegyik csoportból. 100 csapat vett részt, több mint 100 csapat, talán 104 egészen pontosan az idei sorozatban, és már zajlanak a nevezések, nagyjából egy olyan 102-103 csapat lesz a következő idényben is, még lehet jelentkezni, vannak olyan csapatok, amelyek megszűnnek, ami nagyon szomorú, de hát logikus, ugyanis középiskolásokból állt, mindenkit felvettek egyetemre valahová, és most elmennek az ország különböző pontjaira, úgy azért nehéz visszajárni mondjuk keddenként vagy szerdánként egy bajnoki meccsre, de jelezték, hogy 4-5 év is végeznek, hát kinek hogy alakul a tanulmány.
0: Majd új csapatot hozunk.
1: Igen, és akkor majd újra indulnának, de hát ennek ez a rendje, viszont lehetett találkozni nagyon sok ismert egykori focistával. Fecskó Tamással is összefutottam például, aki ugye a Honvédnak a vezetőedzője volt, most legutóbb is feljutottak az NB1-be, bár hozzá kell tenni, hogy nem hosszabbítottak szerződést, úgyhogy egyelőre még képlékeny a jövője, hogy hol folytatja majd vezetőedzőként. Tehát vele is lehetett találkozni, vagy egykori nyíregyházi, kisvárdai, vagy debreceni játékosokkal is, akik az NB1-ben, NB2-ben futballoztak. Úgyhogy egy jó hangulatú torna volt, és ezzel zárult tulajdonképpen a szabadtéri idény. Indul majd a strandfoci, mert hogy ismét lesz Sóstony Nyíregyházán strandfoci torna. Itt már minden hely betelt, nevezni már nem lehet. A Deaci korongozóinál pedig Debrecenben vannak változások. Több játékossal is nem hosszabbítanak szerződést, illetve távoznak majd a debreceniektől, sűrű lesz a következő évi menetrendi számukra, úgyhogy most kapnak egy kis pihenőt, aztán kezdődik majd a felkészülés a következő idényre. És akkor még egy szabadidős sport program.

0: ez is egy újdonság, ugye a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat kapcsán megszoktuk, hogy van tavaszi és őszi idény, különböző szabadidősport rendezvényeken lehet részt venni, ingyenesek ezek a programok, gerinctornától kezdve mindenféle van, és több korosztály van. Na most újdonság, hogy idén nyáron sem áll le a Mozdulj Nyíregyháza, úgyhogy nyáron is lesznek majd programok. Rövidesen megjelenik majd egyébként a program naptár. Minden napra van olyan esemény, amit érdemes kipróbálni, amit ajánlunk is, nem csak az idősebbeknek, fiataloknak is. Nyári szünet van, lehet menni sportolni, és a padelpályákat is majd ki lehet próbálni, hiszen most már azok is lassan elkészülnek. És még tenisztorna is lesz Nyíregyházán, megint pénzdíjas ITF tenisztorna, erről is tartottak tegnap egy sajtótájékoztatót. Most már azt hiszem a negyedik év így zsinórban, hogy rangos férfi tenisztornát rendeznek. Úgyhogy lesz program nyáron bőven, sőt újdonság is lesz majd, de hát erről majd kicsit részletesebben később.
1: Alig várjuk, Laci, köszi a sport összefoglalót.
2: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Új gyógyszerügyi szabályozásokat készít elő a kormány. Börtönbüntetést kapott a terhes élettársát bántalmazó férfi. Rekordszintű kokaint foglaltak le Magyarországon. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Új gyógyszerügyi szabályozások előkészítését jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint az átalakítások célja az ellátásbiztonság erősítése, valamint a gyógyszer engedélyezési folyamatok korszerűsítése. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetését Szepezdi Zsuzsanna veszi át, amíg az országos tiszti főorvosi feladatokat Oroszi Beatrix látja el. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az új vezetői csapat feladata a népegészségügyi irányítás megerősítése, a megelőzés előtérbe helyezése és a magyar emberek egészségébe történő nagyobb befektetés. Kapcsolati erőszak miatt ítélt el egy férfit a debreceni járási bíróság. A vádlott rendszeresen bántalmazta várandós élettársát egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A bíróság könnyű testisértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt 1 év 3 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől való eltiltásra ítélte. Mivel a férfi a cselekményeket egy korábban felfüggesztett szabadságvesztés próba ideje alatt követte el, a bíróság annak végrehajtását is elrendelte. Az ítélet nem jogerős. Vádlott és védője enyhítésért fellebezett. A terveknek megfelelően halad az ivóvíz vezeték rekonstrukció az Erzsébet utca és a Petőfi tér csomópontjában, közölte a debreceni vízmű. A több mint 70 éves vezeték szakasz felújítása több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A kivitelezés jelenlegi szakaszában már elkészültek a legfontosabb földalatti munkák, a következő napokban pedig a csomópont építés folytatódik. A társaság tájékoztatása szerint június 8-ától ismét biztosítják a gyalogos közlekedést az érintett szakaszon, ugyanakkor a munkálatok befejezéséig időszakos lezárásokra még számítani kell. Több Debrecent érintő közlekedés fejlesztési beruházás további sorsa kormányzati döntésre vár. A tervek között szerepel a keleti elkerülő út megépítése, a józsai északi temető tehermentesítő út kialakítása, a 35-ös és 47-es főutak fejlesztése, valamint a 481-es út korszerűsítése is. A városvezetés szerint több projekt esetében már megtörtént a nyomvonal kijelölése. A következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzésének elindítása lehet. Pap László polgármester levélben kezdeményezett egyeztetést a közlekedési és beruházási minisztériummal, hogy tisztázzák a fejlesztések várható menetrendjét. Minden idők legnagyobb hazai kokain fogásáról számolt be a rendőrség és a NAV. A Delta program keretében végrehajtott nemzetközi akció során a Csepeli kikötőben egy Ecuadorból érkezett banán szállítmányban 522 kg kokaint találtak a hatóságok. A lefoglalt drog fekete piaci értéke megközelíti a 15 milliárd forintot. A nyomozás szerint a szállítmány Németországon keresztül érkezett Magyarországra. A hatóságok egy másik ügyben további 72 kg kokaint is lefoglaltak, így az elmúlt hónapokban csaknem 600 kg kábítószert vontak ki a forgalomból.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. A nap második felében helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Zivatarok idején hátmenetileg megerősödhet. Napközben 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Vidám délelőtt 5 pontosan 4:10 van, kicsit mintha már enyhülni látszana a mai reggel okozta stressz. Rengeteg baleset történt, rengeteg esemény, például ugye a 41-esen napkornál, a 3-as karambol miatt ugye több tűzoltóautónak is, illetve mentőautónak oda kellett sietnie, 6 sérültet láttak el a helyszínre érkező szervek, aztán Nyíregyházán a Vajádám körúton is volt baleset, Debrecen, Vámospércsi út, Nyír utca, Nyíregyháza metrónál, sőt egyébként nemrég kaptuk, hogy a 35-ös főúton pedig a tűzoltóknak volt dolguk Hajdúböszörmény közelében, ott végeztek műszaki mentést, ugyanis vaddal ütközött egy személyautó, tehát a 35-ösön, Hajdúböszörmény közelében az 56-os kilométernél. Aztán fontos tudni, hogy nagyobb menetidőre kell készülni, például a 38-as főúton a 3,5 kilométeres szakasz aszfaltozása folytatódik, ez Virányos és Tisza Nagyfalu között található, jelzőrök jelzőtárcsával irányítanak, hogyha arra lenne dolgod, akkor tudd, hogy nagyobb menetidőre, akár 5-10 perces hosszabb, vagy 5-10 perccel nagyobb menetidőre kell készülnöd. Pályakarbantartási munkák miatt pedig érdemes felkészülni, hogy a vonat közlekedésben is van némi módosulás, a MÁV menetrendjét nézegessétek, tájékozódjatok csatlakozási és indulási időkről, ugyanis Szerencs és Nyíregyháza között a nyár végéig vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Aztán kaptunk Jánostól egy nyíregyházi útinfót, a Tüzér utcánál a Merci szalon előtt befelé volt egy meghibásodott autó, emiatt dugó alakult ki. Szóval bármerre is jártok, legyetek résen, vezessetek türelmesen, és figyeljetek oda a rolleresekre, a kerékpárosokra, akik bárhonnan felbukkalhatnak. Kedves utóbbiak pedig, készüljetek arra, hogy az autósok nem biztos, hogy észrevesznek benneteket időben, úgyhogy ne bukkanjatok fel csak úgy a semmiből. Na, SMS és Viber számunk egy információs vonal 0623 16 3000. Köszi előre is, hogyha küldtök infót, én pedig küldök nektek jó zenét.

Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head itt a Sunshine FM-en, 9:50, közben pedig, ha van egy kis időtök, akkor szörföljetek a netten és nézzetek rá a sunshine.hu weboldalunkra, rengeteg új friss hír került fel, és hát többek között egyébként érdemes talán arról is szót ejteni, hogy az online csalások, amelyeket ugye mi itt reggelente mindig kiemelt figyelemmel kísérünk, na most ezek az online csalások itt vételkörzetünkben jelesül Debrecenben továbbra is gyakoriak, de csökkent a számuk. Például a 2025-ös közbiztonsági beszámoló szerint tavaly 377 ilyen ügyben indult eljárás, rendőrségi eljárás. Nyilván ez fontos, mert ugye amiből rendőrségi eljárás lesz, az a hivatalos, nyilván az kerülhet be a statisztikába. Szóval ez 6,7%-os csökkenés jelentett az előző évhez képest. És hát az is figyelemre méltó, hogy az esetek több mint kétharmada webshopos rendeléshez kapcsolódik. Jelesül, hogy a sértettek kifizették a terméket, de azt végül nem kapták meg. Azért zárójelbe jegyzem meg, hogy szerintem sokan jártak úgy is, hogy megrendeltek egy terméket, tételezzük fel egy ruhát, ki is fizették, meg is érkezett a ruha, csak köszönő viszonyban sem volt azzal, mint amit esetleg a weboldal hirdetett. Majd kiderült egyébként, hogy a több hetes várakozás mögött valószínűleg az áll, hogy időközben ugye a csalók az olcsóbb minőségű terméket megrendelték kínai barátainktól. Pár száz forintért, amit több tízezer forintért árultak, és hát végül ugye látszik a valóság, hogy bizony-bizony nem egyezik azzal, ami a képen látható volt, és ez is egyfajta átverés. Nyilván ott terméket megkap az ember, csak hát nem pont azt, amit szeretne, utána pedig, hogyha felvenni a kapcsolatot a bolttal, az pedig már ugye szinte lehetetlen. Szóval a nagyértékű online csalások egyébként ritkábbá váltak, a nyomozások eredményessége pedig továbbra is 90% feletti, úgyhogy ez jó hír, az viszont nem, hogy mindig új és új dologgal próbálkoznak a csalók, úgyhogy legyetek résen, sajnos mindig kihagyhat az ember agya egy kicsit, és egy óvatlan pillanatban olyan döntést hoz, meg olyan kártya adatokat és olyan vásárlásokat bonyolít, ami utána sajnos megrövidíti akár több tízezer vagy százezer forintokkal is. Szóval csak óvatosan, közben szólnak nálunk a jó zenék, megérkezett J.Lo újdonsága, aki ezúttal David Guettát választotta párjaképpen, ez a Save Me Tonight.

0: A 90-es évek Rhythm of the Night dalát dolgoztát a Black Eyed Peas még annak idején. Ez volt a Ritmo, 10 perc múlva pedig már 10 óra, úgyhogy lassacskán véget ér a keltető. Nincs üzemanyagár változás a mai napra, úgyhogy maradnak a nagykereskedelmi piaci árak a helyükön. Az elmúlt időszak csökkenéseit követően most a 95-ös benzin átlagban 641 forint, a gázolaj pedig 661. Nyilván ez azokat nem érinti, akik a védett áron tudnak tankolni. Akik viszont nem tudnak, azoknak nyilván jó hír, hogy lejjebb kúszott, és hát remélhetőleg folytatódik majd ez a tendencia. És hogy ma reggel miről témáztunk Lacival? Már is mutatom.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe így Lacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
2: Úgy se tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
0: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most, hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked. Akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
2: Fogalmat. Mit csináljon?
0: Rendben. Ő egy törvénytisztelő polgár.
2: Azt sem tudnám, hogy kokain van benne.
0: Tehát hát elmondom, rá van írva. Hát otthon is ráírom, cukor, só.
2: Igen, de hogy összekeverd, nem?
0: Hát
2: anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
0: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél bele elég kokaint?
2: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
0: Tehát, másabb most... a hatása, mint a lisztnek, az biztos.
2: Igen, sok vidám pék lenne a környéken. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz, Kami?
0: De tényleg, kicsit fel.
2: Oké, okay, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
0: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
2: Na, banánt felismerném.
0: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát azért ez itt már nagyon nagyban játék.
2: Nagyon nagy, és akkor a jelét raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
0: Hát először szólnék Norbinak, meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.

0: Hát nem bírom már cementes zsákot sem lehet cipelni.
1: Az a jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kilós zsákba rakják.
0: Igen, 70, na jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknak, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
1: Hát azt mondanám, hogy itt hagyom neked egyért.
0: Én fél ér odaadom, csak vigye valaki.
1: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
0: Nem is láttunk még.
1: Azt se tudjuk, hogy hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz? Tehát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulj-e?
0: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
1: A másik az, hogy valaki az nagyon biztos keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
0: Nem, ilyenkor el kell menni, a filmekben mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott áldogálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor odamész, és mondod, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
1: 70 kiló.
0: És akkor így előveszed a csomagtartóból.
1: Oké, kérek belőle 3 grammot.
0: de annyira abszurd. Nem, mert nálunk ez biztos, hogy nem így működik.
1: De hát hogy... 70 kiló az ugye 70 ezer gram.
0: Igen. És ez csak egy kis része volt, mert hát, azt mondta,
1: mert 522 kiló.
0: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
1: Ott a brémai muzsikusok felfogották.
0: Meghozták a banánt, oké. Okay. Kicsit több lesz főnök, maradhat, 500 kilóval.
1: Azért, mert ezek ilyen jó húsos dúzatban állók.
0: Megszívta magát, menet közben.
1: Majommal, megszívta magát. Igen.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Ennyi volt már a keltető 5 perc múlva, 10 óra, kokainmentes. Szép napot kívánok mindenkinek. Holnap reggel ismét találkozhatunk, és együtt múlhatjuk majd a munkaidőt. Most viszont a hírek után érkezik majd Váci Zoli, nektek pedig köszöni a figyelmet Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Csodás napot, ciao.
3: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárló Központ. Korzó. Minden nap találkozunk.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már minden.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

Változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Júliustól fizetni kell az építési hulladék leadásáért. Két év alatt 710 rolleres sérültet láttak el Debrecenben. Több tízezer babaváró hiteles kerülhet nehéz helyzetbe. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Július 1-től fizetni kell az építési és bontási hulladék leadásáért azokban a hulladékudvarokban, ahol erre lehetőség van. A MOHU tájékoztatása szerint a kevert építési törmelék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék átvételi díja egységesen bruttó 36 forint lesz kilogrammonként. A társaság szerint a változásra azért van szükség, mert az ingyenes rendszerrel korábban több gazdálkodó szervezet is visszaélt. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára marad elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. Riasztó adatokat közölt a Debreceni Egyetem a rolleres balesetekről. 2024-ben és 25-ben összesen 710 sérültet láttak el, közülük csaknem 94% elektromos rollerrel közlekedett. A sérültek közel egyharmada súlyos, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, és több életveszélyes eset is előfordult. Különösen aggasztó, hogy a 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot. A szakemberek szerint a védőfelszerelések használata és a közlekedési szabályok betartása jelentősen csökkenthetné a balesetek súlyosságát. Még néhány hétig véleményezhetik a szülők a pedagógusok munkáját a Kréta rendszerben. Az anonim és önkéntes kérdőívek kitöltésére Debrecenben is lehetőség van. A Debreceni Tankerületi Központ szerint a visszajelzések segíthetik a tanárok munkájának objektív értékelését és az oktatás színvonalának fejlesztését. A kérdőívben többek között a szakmai felkészültséget, a kommunikációt, az értékelések igazságosságát és a tanórai légkört lehet értékelni. Az intézmény vezetők a beérkezett véleményeket a pedagógusok éves teljesítmény értékelésénél is figyelembe veszik. Koncertekkel, kiállításokkal és különleges gasztronómiai programokkal várja látogatókat idén a Múzeumok Éjszakája Debrecenben június 20-án. A város 10 helyszínén csaknem 100 program közül válogathat a közönség. Az idei rendezvény sorozat központi témája a gasztronómia lesz, így számos helyszínen ételkóstolók és kulináris bemutatók is színesítik a kínálatot. A 20 éves Modern udvarán koncertek teremtenek fesztivál hangulatot, amíg a nagy templom emlékkert lelkipásztorok készítenek különleges bibliai ihletésű hamburgereket az érdeklődőknek. Közel 25 ezer babaváró hitelszerződésnél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss jelentéséből. Az érintettek többsége 2019 és 21 között vette fel a támogatott hitelt, és számukra július 1-én lejár a korábban biztosított haladék. Amennyiben addig nem teljesül a vállalás, az első 5 évben kapott kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. Ez az összeg egyes esetekben akár 3,5 millió forintnál is több lehet. A visszafizetésre a szabályok szerint 120 nap áll rendelkezésre. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi. Én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. A nap második felében helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Zivatarok idején hátmenetileg megerősödhet. Napközben 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a friss híreket, most pedig kezdetét veszi ma is a Juice, a tél előtt a Sunshine FM-mel, ami ma is magával ragad és ellát lendülettel. Én egészen délután 2-ig rádiózom és dolgozom veled, remélem itt vagy!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Bárci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

Minden rádiózás, Hello Sunshine-osok! Nálunk csak jó zene ma is délután 2-ig. Műsorunk menetrendjében pedig először az orvos meteorológiára nézzünk rá, hiszen egy erős hideg front érkezik, és veszélyes meteorgyógyászati panaszokat hoz majd, erős terhelésekkel jár majd ez a nyugatról keletre átvonuló hideg front, az útját pedig napközben záporok, zivatarok, felhőszakadások, erős viharos széllökések kísérik, és nagy mértékben tovább erősítik a frontérzékenyek szervezeti térő hatásokat. Ugyanakkor a front előtt keleten, tehát vételkörzetünkben még meleg front jellegű panaszok és erős melegedésre, sok napsütésre, kánikulát is elérő hőmérséklet alakul ki. Az erős idegfrontban nagyon megnő majd a súlyos keringési panaszok, strókok, infarktusok és a kiugró vérnyomás értékek kockázata. Na de már is menjünk tovább jó zenékkel! Itt van már is egy mostanság nagyon felkapott Madonna klasszikus.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Hogyha szeretnéd egy picikét fiatalabbá varázsolni a szíved, akkor most nagyon figyelj ránk. Egy tanulmány szerint ugyanis már 2 év következetes testmozgás is jelentősen visszafordíthat akár 20 évnyi szív öregedést, rávilágítva az aktív életmód rendkívüli hatására. A kutatók megállapították, hogy a rendszeres aerob edzés javítja a szív rugalmasságát, erősíti a szívizmot és fokozza a vérkeringést, így a szív fiatalosabban működik. Még egyszer mondom, már 2 évnyi következetes testmozgással ezt el lehet érni. Az olyan mozgásformák, mint mondjuk a tempós séta, kerékpározás, úszás és az erősítő edzés bizonyítottan csökkenti a szív- és érrendszeri kockázatot, valamint javítják az általános állóképességet. Az eredmények hangsúlyozzák, hogy soha nem késő elkezdeni a mozgást, mivel a szív még évekig tartó inaktivitás után is pozitívan reagál. A szakértők a következetességet emelték ki az intenzitással szemben, bizonyítva, hogy a hosszú távú elköteleződés a rendszeres mozgás mellett drámai módon javítja a szív egészségét és a várható élettartamot.
0: Egészségpercek a

mai Zsuzsás órájának a végét értük el, de még nagyon sok közös óra vár majd ránk, hiszen egészen kettőig rádiózhatunk együtt, és ígérem neked, hogy a Sunshine műsorai ma is bebizonyítják, hogy jól döntenek azok, akik velünk töltik a napjukat, a munkaidejüket. A következő tartalmas órában a színes zenei kínálatokat

mellett helyet kapnak majd a horoszkópok, elmondjuk a nap jellegzetes eseményeit, hogy milyen fontos dolgok történtek ezen a napon, milyen sztárok ünnepelnek, a közlekedők pedig rajtam keresztül folyamatosan üzenhetnek egymásnak 0620 316 3000 bárhol igazoltatást, trafipaxot, esetleg balesetet, vagy bármilyen fennakadás lett, tudod, minket minden érdekel. A Sunshine a jó zenék mellett elkötelezett híve a gyors, pontos informálásnak és az utonlevők segítésének, amikor csak tudjuk, mi dobjuk nekik a mentővet. A hírekig pedig még egy remek zene belefér, de utána is számítunk mindenki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb gyermekotthoni dolgozó ellen emeltek vádat. Bíróság kötelezte a debreceni hivatalt az értékbecslések kiadására. Júliustól kevesebben lehetnek jogosultak özvegyi nyugdíjra. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szexuális visszaélés miatt emelt vádat a Fonyódi járási ügyészség egy Somogyvár megyei gyermekotthon gyermekfelügyelője ellen. A vád szerint a 30-as éveiben járó férfi visszaélt a nevelése alatt álló 14 év feletti, de még kiskorú lány bizalmával és foglalkozásból eredendő helyzetét kihasználva létesített vele intim kapcsolatot. Az ügyre a gyermekotthonban derült fény, miután a történtekről más fiatalok is tudomást szereztek. A férfit őrizetbe vették és letartóztatták. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Első fokon perc nyert egy debreceni olvasó a polgármesteri hivatallal szemben egy közérdekű adatigénylési ügyben. A debreceni járási bíróság kimondta, ki kell adni azokat az értékbecsléseket, amelyek egy a Bayern Construct által bérelt, több mint 2,5 hektáros terület árveréséhez készültek. A hivatal arra hivatkozott, hogy az iratok döntés előkészítő dokumentumok, a bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a közgyűlés már korábban döntött az értékesítésről. Az ítélet szerint az önkormányzatnak 15 napon belül kellene kiadni a dokumentumokat, ugyanakkor a döntés még nem jogerős. Csökkent ugyanaz online elkövetett csalások száma Debrecenben, de továbbra is gyakoriak az internetes átverések. A 2025-ös közbiztonsági beszámoló szerint tavaly 377 ilyen ügyben indult rendőrségi eljárás a városban, ami 6,7%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Az esetek több mint kétharmada webshopos rendeléshez kapcsolódott. A sértettek kifizették a terméket, de azt végül nem kapták meg. A nagyértékű online csalások ritkábbá váltak, a nyomozások eredményessége pedig továbbra is 90% feletti. A szakértők arra figyelmeztetnek, banki adatokat, netbankos belépést vagy kártyaadatokat telefonon és e-mailben soha ne adjunk meg, mert a pénzintézetek ilyet nem kérnek soha. Koszorúzásokkal emlékeztek Debrecenben az 1944-es szőnyegbombázás áldozataira. A várost 82 évvel ezelőtt, június 2-án közel 200 repülőgép támadta, mintegy 1000 bombát zúdítva a nagyállomás környékére és a belvárosra. A támadás több mint 1200 ember életét követelte, és súlyos károkat okozott a városban. A megemlékezésen Puskás István alpolgármester hangsúlyozta, a tragédia emléke arra figyelmeztet, hogy a béke nem magától értetődő, megőrzések közös felelősségünk. A résztvevők több helyi színen helyeztek el koszorúkat az áldozatok tiszteletére. Jelentősen változnak az özvegyi nyugdíj szabályai 2026. július 1-től. Az új rendelkezések szigorítják ugyanis a jogosultsági feltételeket, így várhatóan kevesebben lesznek jogosultak az ellátásra. Az élettársak például csak meghatározott együttélési idő és további feltételek teljesülése esetén kaphatnak özvegyi nyugdíjat. Megszűnik a külön élő házastárs kategóriája is, az elvált házastársak jogosultságát pedig szintén szűkítik. A változások célja a rendszer egységesítése és a jogosultsági feltételek pontosítása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. A nap második felében helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Zivatarok idején hátmenetileg megerősödhet. Napközben 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi a frissíreket, mi pedig egy újabb, fantasztikus órát töltetünk együtt, és hogy mitől is fantasztikus, hiszen nagyon sok jó zenénk van számodra, hamarosan pedig a kalendáriumban a nap fontos eseményeit is összeszedjük, érdekes dolgok történtek ezen a napon a nagyvilágban, de most zenékkel kezdünk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Olivia Dean, zenélt nálunk, ez volt a So Easy, mi pedig a továbbiakban is minden megteszünk azért, hogy lendületesen teljen a napod, a Honeybeast érkezik majd mindjárt, előtte viszont még az asztrológia is szerepet kap, úgyhogy már is a csillagok veszik át a főszerepet, érdemes figyelni, mert lehet, hogy érkezik egy pont olyan mondat, egy olyan üzenet, ami lendületet ad a napodhoz, vagy akár egy fontos döntés előtt segíthet, aztán visszatérünk a jó zenékhez.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosma mesébe illő lehetőséget kap a pozitív változásra, még ha nem is látja át teljes egészében, hogy hová is vezetnek a most megnyíló utak. Egyelőre csak sodródjon az árral, mindenki fog kristályosodni. A bika ma egy kicsit melankólikus, túl sok a munkája és nincs belőle annyi bevétele, mint amennyit szeretne. Érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogyan növelhetné bevételeit. Ma az ikrek érzelmileg rendkívül szélsőséges, érzékeny, sebezhető, környezete pedig ezt most nem tudja mire vélni. Általában megszokták, hogy ön a hangulat felelős, de ma nincs kedve viccelődni. A rák, legyen többet a szeretteivel, kedvesét se hanyagolja el. Hogyha fontos önnek a párkapcsolat, akkor vegye tudomásul, hogy azt ápolni is kell. Az oroszlán mindig kritikusan szemléli a világot, emiatt pedig könnyen megbánthat másokat. Legyen megértőbb és toleránsabb az emberi tökéletlenséggel szemben. A szűz ma legyen türelmes saját magával, és ne akarjon mindent egyszerre elvégezni, haladjon csak lépésről lépésre, holnap is lesz nap. A mérleg hajlamos a lustaságra, és most is kínálkozik egy lehetőség, amely gyors sikerhez vezet, ez azonban hosszú távon inkább lelassítja önt. Ne essen abba a hibába, hogy a dolgok könnyebbik végét fogja meg, mert az nem vezet fejlődéshez. A Skorpió ma nagyvonalú és elnéző, bár valaki mindent elkövet azért, hogy kihozza önt a béketűrésből, de ön szerencsére képes az illetőt teljesen figyelmen kívül hagyni. A nyilasnak mindig nehezen megy az elengedés, de közben óriási benne a szabadság iránti vágy is. Bármennyire fáj is, kénytelen lesz belátni, ha valami elmúlt, azt nem lehet visszahozni. A bak vállaljon el minden létező megbízást és munkát, így stabilizálni tudja pénzügyeit, az új bevételek pedig közelebb vihetik egy nehézség megoldásához. A vízöntő közvetlen és szókimondó, ezért nagyon sokan szeretik, talán ma egy kicsit beszédesebb a szokásosnál. Vigyázzon arra, hogy ne fecsegjen másokról a hátuk mögött, mert annak sértődés lehet a vége. A halak ma szerencsére semmilyen rendkívüli eseményre nem számíthat, a munkahelyén minden gördülékenyen halad, és otthon is minden rendben van. Ez egy tökéletes nap lesz.
1: Sunshine FM asztrológia.

második órájában vagyunk, Hello Sunshine FM, nálunk csak jó zene, és a nap fontos eseményei most, június 3-ára. A Klotildok, a névnaposok, gratulálunk nekik. Ma van Darnyi Tamás, sokszoros olimpiai, világ és Európa bajnok úszónk születésnapja, 59 éves lett, ő egy legendás sportolója a magyar úszó nemzetnek. De ha már legendás sportolók, Rafael Nadal, a világhírű spanyol teniszező is ünnepel, kereken 40 éves lett, többszörös világ első, kétszeres olimpiai bajnok, de sajnos egy rossz hír is történt egy ilyen június 3-ai napon. Kereken 10 éve hunyt el Muhammad Ali, a világ talán legikonikusabb boxolója, akit minden boxoló igazából példaképének tekint. A nap fontos eseményeit pedig, na lá, hogy csak a jó zenék követik. Köszi, ha itt vagy nálunk. Hello Sunshine!

Ez itt a Sunshine FM, csak jó zenével. Rövidesen 12 óra, már úton vannak a friss hírek a stúdió felé. Pár perc múlva jövünk a nap helyi összefoglalójával, hogy ne maradjatok le semmiről, ami ma fontos történése, híre, újdonsága volt a térségnek. Addig viszont még élvezzük együtt a délelőtt utolsó perceit egy újabb remek Sunshine-os zenével. És persze a hírek után sebb kapcsoljatok el, mert még sok minden vár rátok. A Juice ma is számít mindenkire délután 2-ig. Dolgozzunk együtt!

0: még megismer.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Bíróság kötelezte a debreceni hivatalt az értékbecslések kiadására. Börtönbüntetést kapott a terhes élettársát bántalmazó férfi. Hamarosan újra használható lesz a zebra a Petőfi téren. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 3-án déli 12 órakor Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után hozom a hírek részleteit.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Több helyen is forgalomkorlátozás lassítja a közlekedést a térség útjain. Az M3-as autópályán Bak térségében aszfaltoznak, ezért a Budapest felé tartó forgalmat sávtereléssel vezetik. Hajdúnánás közelében szintén terelésre kell számítani, ahol csak a belső sáv járható. A 33-as főúton Debrecen térségében pedig csatornázási munkák és földkábel telepítés zajlik, emiatt több szakaszon egy-egy sávra szűkül a forgalom. Az autósoknak érdemes hosszabb menetidővel tervezni. Balesetmentes közlekedést kívánunk.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Első fokon perc nyert egy debreceni olvasó a polgármesteri hivatallal szemben egy közérdekű adatigénylési ügyben. A Debreceni Járási Bíróság kimondta, ki kell adni azokat az értékbecsléseket, amelyek egy a Bayern Construct által bérelt, több mint 2,5 hektáros terület árveréséhez készültek. A hivatal arra hivatkozott, hogy az iratok döntés előkészítő dokumentumok, a bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a közgyűlés már korábban döntött az értékesítésről. Az ítélet szerint az önkormányzatnak 15 napon belül kellene kiadni a dokumentumokat, ugyanakkor a döntés még nem jogerős. Riasztó adatokat közölt a Debreceni Egyetem a rolleres balesetekről. 2024-ben és 2025-ben összesen 710 sérültet láttak el, közülük csaknem 94% elektromos rollerrel közlekedett. A sérültek közel egyharmada súlyos, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, és több életveszélyes eset is előfordult. Különösen aggasztó, hogy a 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot. A szakemberek szerint a védőfelszerelés használata és a közlekedési szabályok betartása jelentősen csökkenthetné a balesetek súlyosságát. Nagy vízhangot váltott ki egy közösségi médiában megjelent bejegyzés, amely szerint egy férfi Debrecen különböző pontjain, villamosokon és megállókban fiatal lányokat zaklatott. Az eseteket pedig videóra is vette, majd közzétette egy TikTok csatornán. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság most közölte, hivatalos feljelentés vagy bejelentés egyelőre nem érkezett hozzá. Ugyanakkor a debreceni rendőrkapitányság vizsgálja az ügy körülményeit. A rendőrség arra kéri az esetleges sértetteket és szemtanúkat, hogy jelentkezzenek, illetve szükség esetén értesítsék a 112-es segélyhívót. Kapcsolati erőszak miatt ítélt el egy férfit a Debreceni Járási Bíróság. A vádlott rendszeresen bántalmazta várandós élettársát egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A bíróság könnyű testisértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt 1 év 3 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől való eltiltásra ítélte. Mivel a férfi a cselekményeket egy korábban felfüggesztett szabadságvesztés próbai ideje alatt követte el, a bíróság annak végrehajtását is elrendelte. Az ítélet nem jogerős. A vádlott és védője enyhítésért fellebezett. A terveknek megfelelően halad az ivóvíz vezeték rekonstrukció az Erzsébet utca és a Petőfi tér csomópontjában, közölte a debreceni vízmű. A több mint 70 éves vezeték szakasz felújítása több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A kivitelezés jelenlegi szakaszában már elkészültek a legfontosabb föld alatti munkák, a következő napokban pedig a csomópont építés folytatódik. A társaság tájékoztatása szerint június 8-ától ismét biztosítják a gyalogos közlekedést az érintett szakaszon, ugyanakkor a munkálatok befejezéséig időszakos lezárásokra még számítani kell. Több Debrecen érintő közlekedés fejlesztési beruházás további sorsa kormányzati döntésre vár. A tervek között szerepel a keleti elkerülő út megépítése, a józsai északi temető tehermentesítő út kialakítása, a 35-ös és 47-es főutak fejlesztése, valamint a 481-es út korszerűsítése is. A városvezetés szerint több projekt esetében már megtörtént a nyomvonal kijelölése. A következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzésének elindítása lehet. Pap László polgármester levélben kezdeményezett egyeztetést a közlekedési és beruházási minisztériummal, hogy tisztázzák a fejlesztések várható menetrendjét. Koszorúzásokkal emlékeztek Debrecenben az 1944-es szőnyegbombázás áldozataira. A várost 82 évvel ezelőtt, június 2-án közel 200 repülőgép támadta, mintegy 1000 bombát zúdítva a nagyállomás környékére és a belvárosra. A támadás több mint 1200 ember életét követelte, és súlyos károkat okozott a városban. A megemlékezésen Puskás István alpolgármester hangsúlyozta, a tragédia emléke arra figyelmeztet, hogy a béke nem magától értetődő, megőrzése közös felelősségünk. Még néhány hétig véleményezhetik a szülők a pedagógusok munkáját a Kréta rendszerben. Az anonim és önkéntes kérdőívek kitöltésére Debrecenben is lehetőség van. A Debreceni Tankerületi Központ szerint a visszajelzések segíthetik a tanárok munkájának objektív értékelését és az oktatás színvonalának fejlesztését. A kérdőívben többek között a szakmai felkészültséget, a kommunikációt, az értékelések igazságosságát és a tanórai légkört lehet értékelni. Fontos mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem könnyű zenei képzése. Június 4-én rendezi első diplomakoncertjét a könnyű zenei intézet végzős évfolyama az Odeon Egyetemi Színházban. A koncert különlegessége, hogy vonós a zenészek is közreműködnek, a vizsgabizottság munkájába pedig Charlie is részt vesz. Az esemény csütörtökön este 6 órakor kezdődik, a belépés pedig ingyenes. Koncertekkel, kiállításokkal és különleges gasztronómiai programokkal várja látogatókat idén a Múzeumok Éjszakája Debrecenben június 20-án. A város 10 helyszínén csaknem 100 program közül válogathat a közönség. Az idei rendezvénysorozat központi témája a gasztronómia lesz, így számos helyszínen ételkóstolók és kulináris bemutatók is színesítik a kínálatot. A nagy templom emlékkertjében lelkipásztorok készítenek különleges bibliai ihletésű hamburgereket az érdeklődőknek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Deac Mazsoret csapata részt vett az év legnagyobb hazai eseményén, a Magyar Mazsoret bajnokságon, melyet Mosonmagyaróváron rendezett a Magyar Mazsoret szakszövetség. A kétnapos verseny főtétje a kvalifikáció megszerzése volt a nyár végén Lengyelországban rendezendő világbajnokságra. A debreceniek 6 magyar bajnoki cím mellett 3 külön díjat is szereztek. A lányok számára nincs megállás, világbajnokság és új célok várnak majd rájuk. Augusztusban részt vesznek a Virágkarneválon, majd a rákövetkező hétvégén Lengyelországba utaznak, ahol 4 napon keresztül képviselik hazánkat a VB-n. 10 csapat adta le nevezését az Erste Liga 2026-27-es szezonjára a jégkorongozóknál. A Deac mellett a Budapest Jégkorong Akadémia, a Korona Brassó, a Dunaújvárosi Acélbikák, a DVTK Jegesmedvék, a FEHA 19, a Gyergyó, a Csíkszereda, az Újpest, valamint új csatlakozóként a háromszéki ágyusok együttese indul. A szakmai stáb azon dolgozik, hogy legalább olyan versenyképes és motivált együttes legyen a jövő év is Debrecenben, mint az utóbbi 2 szezonban bajnoki döntőt játszó gárda volt. Az már most eldőlt, hogy a Debreceni Egyetemi Jégkorong csapatának biztosan nem lesz tagja az előttünk álló szezonban Kis Phil. Matthias Vártinen is távozik, a finn csatár 2025. októberében igazolt a fekete-fehérekhez, 24 mérkőzésen 15 gól és 6 assziszt fűződik a nevéhez. Maxim Askarov pályafutása is lezárult a civisvárosiaknál, az orosz támadó tavaly decemberben érkezett Debrecenbe, 12 pontot termelt. A légiósok mellett 3 év után távozik Dobmajer Dominik is, a 23 éves védő a legutóbbi idényben 32 Erste Liga mérkőzésen 7 pontot gyűjtött. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. A nap második felében helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Zivatarok idején hátmenetileg megerősödhet. Napközben 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Mint minden hétköznap most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz Nóra!
1: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Favágás miatt riasztották a tűzoltókat, később pedig egy balesethez vonultak az egységek. Először Balmazújvároson a Szekfű utcában kellett egy faágat eltávolítani, mert kerítésre szakadt. Ezután a debreceni tűzoltók vonultak Debrecenbe a Nyár utcába, illetve az Őszi Rózsa közbe. Ott is lehasadt faágakat kellett levágni, mert a gyalogos forgalmat veszélyeztették ezek az ágak. Utána Püstökladányban volt a baleset a Bocskai utcában, egy teherautó ütközött egy kapunak és egy oszlopnak kedd délelőtt. A püstökladányi hivatásos tűzoltók átvizsgálták a járművet és a kapu meglazult elemeit eltávolították. Szerencsére a balesetben senki sem sérült meg.
0: Köszönjük szépen, Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot hallottál a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Most pedig vissza a jó zenékhez.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntök mindenkit! Városban egy kicsit ugye a reggeli csúcsforgalomhoz képest most egy kicsit normalizálódott, konszolidálódott a helyzet, de ezeken a frekventált helyeken, amit ugye említettem, reggel is Erzsébet utca, Számsomi utca vonulatában még ugye az útszűkület miatt egy kicsit azt tesszük észre, hogy türelmetlenek az emberek. Ezeket a helyeket vagy kerüljük el, vagy legyünk türelmesebbek egy kicsit egymáshoz, hogy ne kelljen délután balesetről beszámolni a későbbiek folyamán.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Ez a 93.5 Sunshine FM. Csak jó zenével, hello Debrecen is térsége. Tudtad, hogy ma június 3-án van a kerékpározás világnapja. Debrecen városában pedig több mint 120 km kerékpárutat használhatnak. A helyiek munkába vagy iskolába járása, de akár sportolás vagy kikapcsolódás szempontjából is. De ugye nagyon fontos, hogy mindezt a megfelelő védős felszerelésekkel, mert két keréken is az első a biztonságos közlekedés, a tavaszi napsütésben. Nálunk pedig a hírekig még jön egy bomba jó zene. Aztán a Juice utolsó órájával egy és kettő közt is számítunk mindenkire itt a 93.5-ön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vitézi Dávid gyors keresztmódosítást sürget a rolleresek miatt. Már 20 helyszínen dolgoznak a szakemberek az utakon. Országszerte 450 intézmény csatlakozik idén a múzeumok éjszakájához. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Az elektromos rollerek szabályozásának mielőbbi szigorítását sürgeti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a nagy teljesítményű rollerekkel összefüggő balesetek száma és súlyossága indokolja, hogy a kérdést ne csak a kereszt teljes felülvizsgálatának részleteként kezeljék. Vitézi Dávid úgy véli, a közlekedési szabályokat két lépcsőben kellene módosítani, és a rollerekre vonatkozó változtatások már rövid távon életbe léphetnének. A kormány egyelőre nem tárgyalta a javaslatot, de a miniszter szerint a probléma kezelése elkerülhetetlen. Jól haladnak az idei útfejlesztések Debrecenben. A város idei programjában 31 nagy felületű útfelújítás és 8 új út építése szerepel, amelyek közül már 20 helyszínen elkészültek, vagy jelenleg is zajlanak a munkálatok. Befejeződött többek között a Tőrés-Seregi utca építése, még a Kurta utcában, a Kolónia utcában az utolsó munkafázisok zajlanak. Kapcsolati erőszak miatt ítélt el egy férfit a debreceni járási bíróság. A vádlott rendszeresen bántalmazta várandós élettársát egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A bíróság könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt 1 év 3 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől való eltiltásra ítélte. Mivel a férfi a cselekményeket egy korábban felfüggesztett szabadságvesztés próbai ideje alatt követte el, a bíróság annak végrehajtását is elrendelte. Riasztó adatokat közölt a Debreceni Egyetem a rolleres balesetekről. 2024-ben és 2025-ben összesen 710 sérültet láttak el, közülük csaknem 94% elektromos rollerrel közlekedett. A sérültek közel egyharmada súlyos, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, és több életveszélyes eset is előfordult. Különösen aggasztó, hogy a 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot. A szakemberek szerint a védőfelszerelések használata és a közlekedési szabályok betartása jelentősen csökkenthetné a balesetek súlyosságát. Célzott kaszálási munkák kezdődtek Debrecen több frekventált közösségi helyszínén is. Bár a csapadékszegény időjárás miatt májusban felfüggesztették az automata öntöző rendszerrel nem rendelkező zöld területek általános kaszálását, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók környezetében ismét munkába állnak a szakemberek. Az önkormányzat szerint a döntést az intenzív használat, a kullancsveszély csökkentése és a rendezett környezet biztosítása indokolta. A gasztronómia kerül a középpontba az idei múzeumok éjszakáján. Az ízekbe zárt történetek mottóval meghirdetett országos programsorozatot június 20-án rendezik meg. Több mint 450 intézmény csatlakozik az eseményhez, amelyek összesen mintegy 3000 programmal várják a látogatókat. A kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertek, családi programok, interaktív foglalkozások és különleges gasztronómiai élmények is szerepelnek a kínálatban. A szervezők szerint a múzeumok éjszakája már az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseményévé vált, amely évente több százezer látogatót vonz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. A nap második felében helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt lesz. Zivatarok idején hátmenetileg megerősödhet. Napközben 24 és 27 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás

megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

0: Hello Sunshine FM, nálunk csak jó zene. Mi a továbbiakban is rászolgálunk a hallgatók hűségére és bizalmára. Mindjárt folytatjuk is, előtte viszont nagyon fontos hír az úton levőknek, főleg a kétkerekűeknek, hiszen újabb razzia indult el az utakon. Ez az egyhetes európai szintű razzia, fókuszban pedig ugye a motorkerékpárok és más kétkerekű járművel közlekedők, rolleresek. A rendőrök elsősorban a bukós sisak helyes használatát, a gépjármű gumiabroncsát, a motorok rendszámtáblájának a láthatóságát nézik, lámpák megfelelő működését, figyelnek a járművek műszaki állapotára, igyekeznek kiszűrni a járműveken végrehajtott szabálytalan átalakításokat is. Tegnap is több helyen láttam itt a városban közlekedve, hogy a rollereseket előveszik. Hát sok van sajnos a rovásukon. Na de mi már is folytatjuk a reggel legjobb pillanataival.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe így Lacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
3: Úgy sem tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
2: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most, hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked, akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
3: Fogalmat. Mit csináljon?
2: Rendben. Hát, ő egy törvénytisztelő polgár.
3: Azt sem tudnám, hogy kokain van benne.
2: Tehát hát én... elmondom, rá van írva. Hát otthon is ráírom, cukor, só.
3: Igen, de hogy összekeverd, nem?
2: Hát
3: anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
2: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél bele elég kokaint?
3: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
2: Tehát, másabb most... a hatása, mint a lisztnek, a biztos.
3: Igen, sok vidám pék lenne a környékemben. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz?
2: Tényleg, kit hívsz fel?
3: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
2: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
3: Na, a banánt felismerném.
2: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát azért ez itt már nagyon nagyban játék.
3: Nagyon nagy, és ez akkor jelét raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
2: Hát először szólnék mondnánk Norbinak, ez... meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Találd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Bennetek is él még az a gyerekkori szerelem a matchboxok iránt? Június 6-án szombaton 9 és 14 óra között hatalmas kisautóbörzek gurul be a Debreceni Voke Egyetértés Művelődési Központba. Ha hiányzik egy ritkaság a gyűjteményből, vagy csak szívesen nosztalgiáznátok a régi fémverdák között egy kávé mellett, itt a helyetek. Lehet csereberélni, vásárolni, szakmázni, vagy csak simán tátani a szátokat a miniatűr csodákra. Ráadásul a belépés teljesen díjtalan, úgyhogy hozzátok el a családod vagy a gyűjtő haverokat egy jó kis szombati pörgésre. Készen álltok egy zseniális időutazásra? Június 6-án este 7 órától Détár Enikő, Fésűs Nelli és Ladinek Judit repít vissza minket a 80-as évekbe, a Debreceni Vokéba. Előkerülnek a korszak legnagyobb slágerei a Modern Talkingtól Cherig, na meg a nosztalgikus sztorik a Magnó kazettákról és a Limara Dezodorról. Neked milyen sztorid van? Ha nincs, itt majd hallhatsz arról az időről, amikor a Kispolszki volt a menőség, ne továbbja.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez

Meddig tartott a Jules ma június 3-án? Köszi, ha velem rádióztál, holnap ismét találkoztatunk, délelőtt 10-től én ugyanitt várlak. Remélem jössz. Mára pedig mindenkinek további csodaszép napot kívánunk, még erre minden esély megvan. Nyugaton már érkezik folyamatosan az intenzív csapadékre.

Szerda, Dél-Dunántúra is, de hogyha a sebességét nézzük, akkor elvileg nekünk ez a mai nap még pipa a jó időre, viszont holnap érdemes már ugye a nagy csapadékra felkészülni. Esernyős nap előtt állunk, de mi akkor is hozzuk majd neked a sunshine-t és a jó zenét. Váci Zoli pedig már a búcsúzik. További szép napot! Hiába

0: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Tölts le az Uber alkalmazást.
3: Vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: Debrecenben itthon vagyunk.
1: Ez a Sunshine FM. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Az emberek véleményét is várják a közmédia jövőjéről. Megszólalt az állami számvevőszék a 286 milliárd forintos költségvetési hiány ügyében. Minden második magyar tervez nyaralást idén. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetés indul a közmédia átalakításáról. Ezt jelentette be Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a reform két lépésben valósul meg, és az emberek véleményét is kikérik arról, milyen feladatot kell betöltenie a közmédiának. Tar Zoltán közölte, már megkezdődött a közmédia átvilágítása, a cél pedig egy olyan rendszer kialakítása, amely a nyilvánosságot szolgálja, nem pedig politikai érdekeket. A miniszter szerint a független sajtó és a közmédia megújítása egyaránt fontos része a változásoknak. A női vezetők új generációja formálja át a magyar közéletet. Erről beszélt Fostoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Belgrádban, a női parlamenti képviselők világkonferenciáján. A házelnök szerint az áprilisi választások történelmi fordulatot hoztak, a női képviselők aránya csaknem megduplázódott az országgyűlésben. Kiemelte, hogy a parlament és a kormány vezető pozícióiban is egyre több nő kap szerepet. Fostoffer Ágnes szerint a változás mögött egy erős társadalmi igény áll, amelyben a nők meghatározó szerepet vállaltak. A számvevőszék szerint három nagy beruházás, a gyorsforgalmi úthálózat finanszírozása, a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza és az iváncsai ipari fejlesztésekhez kapcsolódó vasúti infrastruktúra esetében merültek fel fedezeti problémák. Az ÁSZ most közölte, a gyorsforgalmi utak költségeinek számítását egy nem nyilvános kormányhatározatra hivatkozva készítették el, amelyet még a számvevőszék sem ismerhetett meg. A Budapest-Belgrád vasút esetében pedig a korábbi finanszírozási tervek nem teljesültek, így további jelentős forrásokra lehet szükség. Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy a minisztériumok által hitelesnek nyilvánított dokumentumokra támaszkodott, és nem foglalt állást abban, hogy történt-e félrevezetés a költségvetés előkészítése során. Átfogó gyermekjogi reform javaslatot vett át a kormány a gyermekjogi civil koalíciótól. A több mint 100 oldalas dokumentum célja, hogy rendszer szintű megoldásokat kínáljon a gyermekvédelem, az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és a fiatal korúak igazságszolgáltatása területén tapasztalható problémákra. A reformcsomag kiemelten foglalkozik a gyermekek mentális egészségének támogatásával, valamint a traumatudatos szemlélet erősítésével. A javaslat célja, hogy a gyermekjogok valamennyi érintett területen meghatározó szakpolitikai szempontként jelenjenek meg. A magyarok közel fele tervez többnapos nyaralást idén, de a legtöbben szűk költségvetéssel vágnak neki a pihenésnek. Egy friss kutatás szerint a válaszadók több mint fele fejenként 200 ezer forintnál kevesebbet tud nyaralásra fordítani, negyedük pedig 100 ezer forint alatt maradna. A vakáció költségeit sokan megtakarításból fedezik. A legtöbben belföldi utazást terveznek, ugyanakkor a megkérdezettek jelentős része úgy véli, hogy egy külföldi nyaralás ma már megfizethetőbb lehet, mint a balatoni pihenés. A magyarok álomnyaralása továbbra is a tengerpart és a családi kikapcsolódás.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben csütörtökön többnyire napos, meleg nyári idő várható, időnként gomoly felhőkkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, egy-egy zápor vagy zivatar főként a délutáni órákban alakulhat ki. A déli-délnyugati szél többfelé megélénkül. A hajnali órákban 13 és 15 fok várható, délután pedig 28 és 30 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Nagyon kellemes szerdát mindenkinek, 2:04, Szucsinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. A következő órákban is együtt rádiózzunk, majd megígérem, hogy hozom a munkaidő kergető zenéket, valamint a rengeteg friss infót. Kezdünk elsőként Olivia Dinnel, már is jön a Man I Need.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Pénztár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: James Blunt és Robin Schulz fárosan. Ez volt az Oki a Sunshine FM-en. Nálunk csak jó zene szól, és így szerdán is sikernaptározunk, mert ma Young Föld, majom valamint balansznap van, ami alapvetően kellemesnek ígérkezik. Kitartóan tudunk haladni a feladatainkkal, de közben erősen érezhetjük, hogy szükségünk lenne egy kis egyensúlyra és megállásra. A kígyó érzékeny hónapjának végén könnyebben a lelkünkre vehetünk dolgokat, főleg akkor, ha túl sok a teendő körülöttünk. Érdemes ma beleállni a sértődésekbe, inkább apró dolgokban keresni a nyugalmunkat. A hangulatunk változhat napközben, de egy kis rugalmassággal szépen visszatalálhatunk majd a balanszban. Ezek így mai napra a sikernaptárunk szerint a kiváló kis praktikák, valamint tanácsok. Útinfók mindjárt, most pedig Bibi Rexa jön, New Religion.

0: utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Jó utat kívánok, útinformációkkal folytatjuk a Sunshine FM-en. Nyíregyházán a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódásra kell készülni, ugye ott éjjel-nappal jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A Stadion utca egy része zsákutca, a munkagépek ott folyamatosan dolgoznak, ezért ha arra közlekedünk, akkor mindenképp legyünk körültekintőek és vezessünk megfontoltan. A 33-ason Debrecen határában földkábeleket telepítenek, emiatt a 105-ös kilométernél mindkét oldalon egy sáv járható. Valamint a 49-esen Őr és Járvény között útépítés miatt a 8-as, valamint a 10-es kilométer között egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi egyéb infó van, akkor várom ma délután is. 0620 316 3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Benson Boone és a Mystical Magical, a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól így a szerdánkban is, és újabb sajtóinformációk szerint Arnold Schwarzenegger Magyarországon, ezen belül pedig Budapesten tartózkodik. Nemrég a világhírű színész, valamint egykori testépítőt a Váralagút környékén látták kerékpározni két kísérő társaságában. Több sajtóinfo is arra hagyatkozik, hogy egy vadonatúj akció-thriller forgatása zajlik jelen pillanatban Magyarországon, és ebben a produkcióban egyébként ő is fontos szerepet kapott, ezért lehet, hogy most Magyarországon tartózkodik a világhírű színész. További infók ezzel kapcsolatban is akár a sunshine.hu-n is megtudhatók. Szücsi is jön mindjárt a legfrissebbekkel. Szia, mire számíthatunk pontban 3-kor?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Elkészült a Kata Reformriának szakmai anyaga. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Nagyon köszönjük, akkor várunk mindjárt a legfrissebbekkel. A következő órában pedig kódjáték is jön, már lehet szépen készíteni a telefonokat, és abban a másodpercben, amikor kérem, elküldeni a kódjáték szót. Regan Bowman és a Human, ezzel zárjuk az óránkat.

0: Don't put the blame on me.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Elkészült a Kata reformjának szakmai anyaga. Börtönbüntetést kapott a terhes élettársát bántalmazó férfi. NMHH engedélyt kapott a Szivárvány TV. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új lendületet kaphat a Kata szabályozásának átalakítása. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette ugyanis és megküldte a pénzügyminisztériumnak a kisadózó vállalkozások tételes adójának lehetséges újraszabályozásáról szóló szakmai vitaanyagot. A 22 oldalas dokumentum értékeli a korábbi rendszer tapasztalatait, bemutatja a főbb kockázatokat és 5 lehetséges reformjavaslatot is tartalmaz. A kamara szerint az anyag a további szakmai egyeztetések alapján szolgálhat. A teljes dokumentum elérhető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján is. Kapcsolati erőszak miatt ítélt el egy férfit a debreceni járási bíróság. A vádlott rendszeresen bántalmazta várandós élettársát egy Hajdú-Bihar vármegyei településen. A bíróság könnyű testisértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt 1 év 3 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől való eltiltásra ítélte. Mivel a férfi a cselekményeket egy korábban felfüggesztett szabadságvesztés próba ideje alatt követte el, a bíróság annak végrehajtását is elrendelte. Az ítélet nem jogerő. A vádlott és védője enyhítésért fellebezett. A terveknek megfelelően halad az ivóvíz vezeték rekonstrukció az Erzsébet utca és a Petőfi tér csomópontjában, közölte a debreceni vízmű. A több mint 70 éves vezeték szakasz felújítása több 10 000 fogyasztó biztonságos ivóvíz ellátását szolgálja. A kivitelezés jelenlegi szakaszában már elkészültek a legfontosabb föld alatti munkák, a következő napokban pedig a csomópont építés folytatódik. A társaság tájékoztatása szerint június 8-ától ismét biztosítják a gyalogos közlekedést az érintett szakaszon, ugyanakkor a munkálatok befejezéséig időszakos lezárásokra még számítani kell. Több Debrecent érintő közlekedés fejlesztési beruházás további sorsa kormányzati döntésre vár. A tervek között szerepel a keleti elkerülő út megépítése, a Józsai északi temető tehermentesítő út kilakítása, a 35-ös és 47-es főutak fejlesztése, valamint a 481-es út korszerűsítése is. A városvezetés szerint több projekt esetében már megtörtént a nyomvonal kijelölése. A következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzésének elindítása lehet. Pap László polgármester levélben kezdeményezett egyeztetést a közlekedési és beruházási minisztériummal, hogy tisztázzák a fejlesztések várható menetrendjét. Nyilvántartásba vette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság a Szivárvány TV nevű új televíziós csatornát. Az üzemeltető New Digital Media Kft. Szerint ezzel elindulhat Magyarország első kifejezetten LMBTQ tematikájú lineáris televíziója. A csatorna elsőként a Eurocable hálózatán, valamint az AM mikrorendszerén lesz elérhető. A társaság vezetése szerint az új médium a sokszínű tartalomválaszték bővítését szolgálja. A csatorna közölte, működése során betartja a hatályos jogszabályokat, valamint a gyermekvédelmi és szakmai etikai előírásokat is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen környékén csütörtökön sok napsütésre, igazi nyárias időre készülhetünk, csapadékra csak kis eséllyel kell számítani, legfeljebb egy-egy helyi zápor fordulhat elő, a délnyugati szél időnként megélénkül. A minimum hőmérséklet reggel 14 fok körül alakul, a délutáni maximum pedig elérheti a 29 fokot is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
1: Szöcsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk 4 perccel, kitartást, jó munkát, jó utat, és ebben az órában is megpróbálom azokat a zenéket válogatni, amiket mindannyian szeretünk. Kezdünk elsőként Bruno Mars újdonságával, jön az I Just Might, és mindjárt jön a kódjáték is.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

zenék szólnak a szerdai munka mellé. Low Frequencies szólt is a Reality, most pedig Cool Yeti-kkal folytatjuk. A mai nyerőszám a 3-as. Ha valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor ne habozz, ne tortázz, küldd el most 0620-316-3000. Az óra végén pedig sorsolunk majd. Még egyszer, a nyerőszám a 3-as, a telefonszám.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Indul a Mandula nyírturán.
3: Június 7-én vasárnap 10 órától nyílt családi nap a Rózsa utcai Vargosz lakóparkba.
2: Nézze meg a szabad telkeket,
3: ismerje meg a beruházást,
2: és kössön szerződést kedvezménnyel.
3: A gyerekeket körhinta és ugráóvár várja.
2: Meglévő ügyfeleinket tombola.
3: Vargosz lakópark nyírtura,
2: ahol a családok jövője otthonra talál.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sunshine FM asztrológia.
4: A kosma mesébe illő lehetőséget kap a pozitív változásra, még ha nem is látja át teljes egészében, hogy hová is vezetnek a most megnyíló utak. Egyelőre csak sodródjon az árral, mindenki fog kristályosodni. A bika ma egy kicsit melankólikus, túl sok a munkája és nincs belőle annyi bevétele, mint amennyit szeretne. Érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogyan növelhetné bevételeit. Ma az ikrek érzelmileg rendkívül szélsőséges, érzékeny, sebezhető, környezete pedig ezt most nem tudja mire vélni. Általában megszokták, hogy ön a hangulat felelős, de ma nincs kedve viccelődni. A rák legyen többet a szeretteivel, kedvesét se hanyagolja el. Hogyha fontos önnek a párkapcsolat, akkor vegye tudomásul, hogy azt ápolni is kell. Az oroszlán mindig kritikusan szemléli a világot, emiatt pedig könnyen megbánthat másokat. Legyen megértőbb és toleránsabb az emberi tökéletlenséggel szemben. A szűz ma legyen türelmes saját magával, és ne akarjon mindent egyszerre elvégezni. Haladjon csak lépésről lépésre, holnap is lesz nap. A mérleg hajlamos a lustaságra, és most is kínálkozik egy lehetőség, amely gyors sikerhez vezet, ez azonban hosszú távon inkább lelassítja önt. Ne essen abba a hibába, hogy a dolgok könnyebbik végét fogja meg, mert az nem vezet fejlődéshez. A Skorpió ma nagyvonalú és elnéző, bár valaki mindent elkövet azért, hogy kihozza önt a béketűrésből, de ön szerencsére képes az illetőt teljesen figyelmen kívül hagyni. A nyilasnak mindig nehezen megy az elengedés, de közben óriási benne a szabadság iránti vágy is. Bármennyire fáj is, kénytelen lesz belátni, ha valami elmúlt, azt nem lehet visszahozni. A bak vállaljon el minden létező megbízást és munkát, így stabilizálni tudja pénzügyeit, az új bevételek pedig közelebb vihetik egy nehézség megoldásához. A vízöntő közvetlen és szókimondó, ezért nagyon sokan szeretik, talán ma egy kicsit beszédesebb a szokásosnál. Vigyázzon arra, hogy ne fecsegjen másokról a hátuk mögött, mert annak sértődés lehet a vége. A halak ma szerencsére semmilyen rendkívüli eseményre nem számíthat, a munkahelyén minden gördülékenyen halad és otthon is minden rendben van, ez egy tökéletes nap lesz.
0: Sunshine FM asztrológia.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezért szeretem a Sunshine FM-et, annyira
2: őrült
1: is jó
2: az
0: egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Medix is a Metro, a Sunshine FM-en a szerdánkban. Hello mindenkinek! Hamarosan pedig 16 óra, gyorsan lezárjuk a kódjátékunkat. A nyerőszám a 3-as volt. Köszönöm szépen, hogy ma is ennyien játszottatok. A nyertesünk pedig nem más, mint Rita. Gratulálunk! Az Ossis Burger Sunshine menüjén a mai napon a tiéd. Jó étvágyat, és majd várunk valami kis visszajelzést, akár fotók formájában is SMS Viber számunkra. Holnap is játszunk majd, mindjárt útinfók jönnek a következő órában, pedig hozom nem csak a munkaidő kergető zenéket, hanem a dugó kergető zenéket is. Ed Sheeran Suffer, ezzel zárjuk az óránkat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Újabb gyermekotthoni dolgozó ellen emeltek vádat. Bíróság kötelezte a debreceni hivatalt az értékbecslések kiadására. Júliustól kevesebben lehetnek jogosultak özvegyi nyugdíjra. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szexuális visszaélés miatt emelt vádat a Fonyódi járási ügyészség egy Somogyvár megyei gyermekotthon gyermekfelügyelője ellen. A vád szerint a 30-as éveiben járó férfi visszaélt a nevelése alatt álló 14 év feletti, de még kiskorú lány bizalmával és foglalkozásból eredendő helyzetét kihasználva létesített vele intim kapcsolatot. Az ügyre a gyermekotthonban derült fény, miután a történtekről más fiatalok is tudomást szereztek. A férfit őrizetbe vették és letartóztatták. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és foglalkozástól való eltiltást indítványozott. Első fokon pert nyert egy debreceni olvasó a polgármesteri hivatallal szemben egy közérdekű adatigénylési ügyben. A debreceni járási bíróság kimondta, ki kell adni azokat az értékbecsléseket, amelyek egy a Bayern Construct által bérelt, több mint 2,5 hektáros terület árveréséhez készültek. A hivatal arra hivatkozott, hogy az iratok döntés előkészítő dokumentumok, a bíróság azonban úgy ítélte meg, hogy a közgyűlés már korábban döntött az értékesítésről. Az ítélet szerint az önkormányzatnak 15 napon belül kellene kiadni a dokumentumokat, ugyanakkor a döntés még nem jogerős. Csökkent ugyan az online elkövetett csalások száma Debrecenben, de továbbra is gyakoriak az internetes átverések. A 2025-ös közbiztonsági beszámoló szerint tavaly 377 ilyen ügyben indult rendőrségi eljárás a városban, ami 6,7%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Az esetek több mint kétharmada webshopos rendeléshez kapcsolódott. A sértettek kifizették a terméket, de azt végül nem kapták meg. A nagyértékű online csalások ritkábbá váltak, a nyomozások eredményessége pedig továbbra is 90% feletti. A szakértők arra figyelmeztetnek, banki adatokat, netbankos belépést vagy kártyaadatokat telefonon és e-mailben soha ne adjunk meg, mert a pénzintézetek ilyet nem kérnek soha. Koszorúzásokkal emlékeztek Debrecenben az 1944-es szőnyegbombázás áldozataira. A várost 82 évvel ezelőtt, június 2-án közel 200 repülőgép támadta, mintegy 1000 bombát zúdítva a nagyállomás környékére és a belvárosra. A támadás több mint 1200 ember életét követelte, és súlyos károkat okozott a városban. A megemlékezésen Puskás István alpolgármester hangsúlyozta, a tragédia emléke arra figyelmeztet, hogy a béke nem magától értetődő, megőrzése közös felelősségünk. A résztvevők több helyi színen helyeztek el koszorúkat az áldozatok tiszteletére. Jelentősen változnak az özvegyi nyugdíj szabályai 2026. július 1-től. Az új rendelkezések szigorítják ugyanis a jogosultsági feltételeket, így várhatóan kevesebben lesznek jogosultak az ellátásra. Az élettársak például csak meghatározott együttélési idő és további feltételek teljesülése esetén kaphatnak özvegyi nyugdíjat. Megszűnik a külön élő házastárs kategóriája is, az elvált házastársak jogosultságát pedig szintén szűkítik. A változások célja a rendszer egységesítése és a jogosultsági feltételek pontosítása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén csütörtökön sok napsütésre, igazi nyárias időre készülhetünk. Csapadékra csak kis eséllyel kell számítani, legfeljebb egy-egy helyi zápor fordulhat elő. A délnyugati szél időnként megélénkül. A minimum hőmérséklet reggel 14 fok körül alakul, a délutáni maximum pedig elérheti a 29 fokot is.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat kíván a Sunshine FM, friss útinfók jönnek Bordás Bélától.
4: Szervusz, jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, délutáni csúcs. Forgalom jelentősen le vannak terhelve az utak, főútvonalak. Igen, sok baleset történt ma délután a vármegyék területén. A legutóbbi közötti közlekedési baleset Nyíregyháza közelében Mandabokornál, az M3-as autópálya átívelő felüljárón egy személygépjármű vezetője gépkocsijával oldalára borult, és a gépkocsiban jelentős anyagi kár keletkezett a műszaki mentés idejére, forgalomkorlátozás volt, a katasztrófa védelem a műszaki mentésben segített, a rendőrök pedig intézkedtek, és több baleset helyszínén intézkedtek folyamatosan ma a rendőrök. Nagy figyelemmel legyenek, bármerre is autóznak, a leterhelt utak mellett rengeteg a kerékpáros és a rolleros, sajnos ma is történt kerékpár és rolleros baleset mindkét vármegye területén, sokkal nagyobb körültekintéssel közlekedjenek a rollerrel közlekedők. Köszönjük a figyelmüket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen, szücsönünk a legfrissebbeket. 4:04 további kellemes délutánt mindenkinek. Nyíregyházán, korábban a tiszavasvári mértek, Debrecenben pedig a Bartók Béla út magasságában egy autó az út szélén akadályozza a forgalmat. Kezdünk elsőként a Turn the Lights Off-fal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Pia mia disco, pia mia disto, pia kuri historia bio algoritmusa vagyunk. Ez egy ember csalandol. Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész. Benga. Ide-oda inog az egész. Jenga. Csapatos túl, csapatunk. Mert a

Harry Styles és a Late Night Talking a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól és berobbant a nyár, ezzel együtt pedig ugye a nyaralási szezon is, és megjelent egy friss felmérés, miszerint a magyarok kevesebb, mint fele tervez több napos nyaralást idén. Pontosabban 46% utazik el több napra, több mint az 52%-uk pedig 200 ezer forintnál kevesebb összeget szán erre, és csak 15% választaná idén a Balatont nyári úti célként. A felmérés egyik legmeglepőbb eredménye, hogy a többség a külföldi nyaralást megfizethetőbbnek tartja a balatoni pihenésnél. További infók a sunshine.hu-n, akár ezzel kapcsolatban is elolvashatók. Szerintem egyébként mindegy, hogy hány napot pihenünk, az a fontos, hogy érezzük jól magunkat. Save me tonight, J-Lo és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Indul a Mandula Nyírt Urán.
3: Június 7-én vasárnap 10 órától nyílt családi nap a Rózsa utcai Vargosz lakóparkban.
2: Nézze meg a szabad telkeket,
3: ismerje meg a beruházást,
2: és kössön szerződést kedvezménnyel.
3: A gyerekeket körhinta és ugráóvár várja.
2: Meglévő ügyfeleinket tombola.
3: Vargosz lakópark Nyírt Ura,
2: ahol a családok jövője otthonra talál.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sunshine FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
4: Jó utat kíván a Sunshine FM, vigyázz a hazaúton, közlekedési információkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Csabi Weinberit, aki megírta nekünk, hogy Nyíregyházan a Pozsonyi úton mértek a rendőrök a városból kifelé. Legyünk körültekintőek is, szintén hatósági ellenőrzéssel lehet készülni. Debrecen, valamint Pallag között így érdemes ma is csak a szabályokat betartva haladni, illetve közlekedni. Ha egyéb infó van, akkor természetesen ma is várom 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

0: Egy egykori nagy klasszikus a Sunshine FM-en, Michael Jackson a délutánunkban, és hamarosan pedig 5 órához érkezünk. A következő órában pénzügyi percekkel, illetve programajánlókkal folytatjuk majd. Most viszont rögtön átadom a terepet Szücsinek, mire számíthatunk 5-kor a hírekben. Szia!
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Vitézi Dávid gyors kressz módosítást sürget a rolleresek miatt. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen, akkor várom mindjárt a friss infókkal. Természetesen, ha bármit látsz közlekedés szempontjából, akkor mindenképp várom majd. 0620 316 3000. Az óránkat pedig Olivia Dinnel zárjuk. Jön a So Easy. Ez a Sunshine FM nálunk. Egész nap csak jó zene szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vitézi Dávid gyors keresztmódosítást sürget a rolleresek miatt. Már 20 helyszínen dolgoznak a szakemberek az utakon. Országszerte 450 intézmény csatlakozik idén a múzeumok éjszakájához. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az elektromos rollerek szabályozásának mielőbbi szigorítását sürgeti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a nagy teljesítményű rollerekkel összefüggő balesetek száma és súlyossága indokolja, hogy a kérdést ne csak a KRESZ teljes felülvizsgálatának részleteként kezeljék. Vitézi Dávid úgy véli, a közlekedési szabályokat két lépcsőben kellene módosítani, és a rollerekre vonatkozó változtatások már rövid távon életbe léphetnének. A kormány egyelőre nem tárgyalta a javaslatot, de a miniszter szerint a probléma kezelése elkerülhetetlen. Jól haladnak az idei útfejlesztések Debrecenben. A város idei programjában 31 nagy felületű útfelújítás és 8 új út építése szerepel, amelyek közül már 20 helyszínen elkészültek, vagy jelenleg is zajlanak a munkálatok. Befejeződött többek között a Tőr és Seregi utca építése, még a Kurta utcában, a Kolónia utcában az utolsó munkafázisok zajlanak. Kapcsolati erőszak miatt ítélt el egy férfit a debreceni járási bíróság. A vádlott rendszeresen bántalmazta várandós élettársát egy Hajdúbihar vármegyei településen. A bíróság könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak miatt 1 év 3 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől való eltiltásra ítélte. Mivel a férfi a cselekményeket egy korábban felfüggesztett szabadságvesztés próba ideje alatt követte el, a bíróság annak végrehajtását is elrendelte. Riasztó adatokat közölt a Debreceni Egyetem a rolleres balesetekről. 2024-ben és 2025-ben összesen 710 sérültet láttak el, közülük csaknem 94% elektromos rollerrel közlekedett. A sérültek közel egyharmada súlyos, 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, és több életveszélyes eset is előfordult. Különösen aggasztó, hogy a 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot. A szakemberek szerint a védőfelszerelések használata és a közlekedési szabályok betartása jelentősen csökkenthetné a balesetek súlyosságát. Célzott kaszálási munkák kezdődtek Debrecen több frekventált közösségi helyszínén is. Bár a csapadékszegény időjárás miatt májusban felfüggesztették az automata öntöző rendszerrel nem rendelkező zöld területek általános kaszálását, a játszóterek, kondiparkok és kutyafuttatók környezetében ismét munkába állnak a szakemberek. Az önkormányzat szerint a döntést az intenzív használat, a kullancsveszély csökkentése és a rendezett környezet biztosítása indokolta. A gasztronómia kerül a középpontba az idei múzeumok éjszakáján. Az ízekbe zárt történetek mottóval meghirdetett országos programsorozatot június 20-án rendezik meg. Több mint 450 intézmény csatlakozik az eseményhez, amelyek összesen mintegy 3000 programmal várják a látogatókat. A kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertek, családi programok, interaktív foglalkozások és különleges gasztronómiai élmények is szerepelnek a kínálatban. A szervezők szerint a múzeumok éjszakája mára az ország egyik legnépszerűbb kulturális eseményévé vált, amely évente több százezer látogatót vonz.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen környékén csütörtökön sok napsütésre, igazi nyárias időre készülhetünk. Csapadékra csak kis eséllyel kell számítani, legfeljebb egy-egy helyi zápor fordulhat elő. A délnyugati szél időnként megélénkül. A minimum hőmérséklet reggel 14 fok körül alakul, a délutáni maximum pedig elérheti a 29 fokot is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. További kellemes délutánt mindenkinek, 5 óra után járunk 4 perccel, ebben az órában programajánlókkal, valamint pénzügyi percekkel is folytatjuk majd. Nem elfelejteni, hogy 6-kor kívánságműsor, így akár már most is lehet üzenni. Kezdünk Szigolával, jön a Riptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig nyugdíjtakarékosságról beszélgetünk majd Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egyre többször hallunk arról, hogy mennyire fontos a nyugdíj kapcsán előre gondolkodni. Nyilván nem tudjuk megjósolni, hogy milyen lesz az ország gazdasági helyzete 10-20-30 év múlva, de aki biztosra szeretne menni és kiszámítható jövedelmet szeretne elérni nyugdíjas korában is, annak érdemes nyugdíj megtakarításban gondolkodni. Választhatunk kockázatosabb, ám de magasabb hozamú és alacsonyabb hozamú, de garantált kifizetési összegű megtakarításokat is. A konstrukciók elérhetőek forint és euró alapon is. Hogy miért jó egy ilyen biztosítás? Egyedi igényekre szabható befektetési formákról van szó, akár garantált hozammal,

0: A biztosításra befizetett egyéni díj 20%-a, általában maximum 130 000 forint összegéig adójóváírás is igénybe vehető. A nyugdíjbiztosítás adó- és öröklési díjmentes, nem része a hagyatéknak, a kifizetés gyors és egyszerű a megjelölt kedvezményezett részére. Nyugdíjba vonuláskor választható konstrukció az egyösszegű kifizetés, vagy a havi fix összegekben történő kifizetés.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
2: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
3: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Egy hatalmas kokainszállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe, Lacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
5: Úgy se tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy még két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
4: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most, hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked. Akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
5: Fogalmat. Mit csináljon?
4: Rendben. Hát, ő egy törvénytisztelő polgár.
5: Azt sem tudnám, hogy kokain van benne.
4: Tehát hát elmondom, rá van írva. Hát otthon is ráírom, cukor, só.
5: Hát igen, de hogy összekevered, nem?
4: Hát,
5: anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
4: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél bele elég kokaint?
5: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
4: Tehát, másabb most... a hatása, mint a lisztnek, a biztos.
5: Igen, sok vidám pék lenne a környékemben. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz?
4: De tényleg, kicsit fel.
5: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
4: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
5: Na, banánt felismerném.
4: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát azért ez itt már nagyon nagyban játék.
5: Nagyon nagy, és ez akkor jelét raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
4: Hát először szólnék mondnánk Norbinak, ez... meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Regard és Jirzen Jirz párosan, ez volt a Hallucination, jönnek a programajánlók, ma is Kata jó voltából, szia!
3: Szia Roli! Bennetek is él még az a gyerekkori szerelem a matchboxok iránt? Június 6-án szombaton 9 és 14 óra között hatalmas kisautóbörzek gurul be a Debreceni Voke Egyetértés Művelődési Központba. Ha hiányzik egy ritkaság a gyűjteményből, vagy csak szívesen nosztalgiáznátok a régi fémverdák között egy kávé mellett, itt a helyetek. Lehet csereberélni, vásárolni, szakmázni, vagy csak simán tátani a szátokat a miniatűr csodákra. Ráadásul a belépés teljesen díjtalan, úgyhogy hozzátok el a családot vagy a gyűjtő haverokat egy jó kis szombati pörgésre. Emlékeztek még a palatáblára, a tintatartóra, vagy arra, amikor még tilos volt kézzel hozzáérni a falon lógó térképhez? Június 10-én egy igazi időutazásra indulhattok a Sóstói Múzeum faluban, ahol megnyílik a nosztalgikus iskolatörténeti kiállítás. A Barabási iskola régi tanterme újra életre kell irkákkal, tarisznyákkal, és persze a régi idők szigorú hangulatával. Nosztalgiázzatok egy jót, és nézzétek meg, hogyan ment a kiokosodás annó. Irányos kanzen, zseniális multivézés lesz. Jó szórakozást a programokhoz.
2: Köszönjük szépen, a Backstreet Boys-os fiúkkal folytatjuk, jön az Everybody a délutánunkban.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM program.

Ray Shaber is my husband, a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól, és egyébként ez a dal egy kicsit ilyen görbetükröt mutat a világnak, mert énekesnőnk azt szerette volna a dalban kifejezni, hogy mennyire rossz az, amikor egy hölgynek folyamatosan azt mondják, hogy mikor lesz már végre barátod is minden evédnél. Nagyjából ez a téma valamilyen formában felhozódik. Ő énekelt nekünk itt a délutánban. Ennyi is volt a műszakunk, köszönöm szépen, hogy ma is együtt rádióztunk, viszont nem elfelejteni, hogy 6 óra után kívánság műsorja majd Norbival, így akár már most is lehet üzenni, csörögni, mert Norbi pár perc múlva átveszi a stafétabotot és teljesíti egészen este 8-ig majd a zenei kéréseket. Mi pedig holnap 2-kor, már ha jól nézem, akkor kispénteken folytatjuk majd, az óránkat pedig a halott pénzzel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat.

0: bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: 45 dolgozó távozhat a minisztériumból. Júliustól fizetni kell az építési hulladék leadásáért. Vitézi Dávid gyors kressz módosítást sürget a rolleresek miatt. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átszervezések indultak a minisztériumokban a közigazgatás megújítása érdekében, közölte a kormány. A folyamat részeként a külügyminisztériumban 45 kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezték. A tárca parlamenti államtitkára szerint az érintettek korábban közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. A több mint 1000 fős állományból érintett dolgozók közül 38-an már elfogadták a megállapodást. A kormány szerint az szervezések célja egy hatékonyabb és átláthatóbb közigazgatás kialakítása. Július 1-től fizetni kell az építési és bontási hulladék leadásáért azokban a hulladékudvarokban, ahol erre lehetőség van. A MOHU tájékoztatása szerint a kevert építési törmelék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék átvételi díja egységesen bruttó 36 forint lesz kilogrammonként. A társaság szerint a változásra azért van szükség, mert az ingyenes rendszerrel korábban több gazdálkodó szervezet is visszaélt. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára marad elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. Leváltották a katasztrófavédelem és a belügyi szervek vezetőit. Vezetőváltozásokról döntött Pósfai Gábor belügyminiszter a belügyi szervezetek élén. A tárca közleménye szerint felmentették tisztségéből Góra Zoltán tűzoltó altábornagyot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetőjét, valamint Tóth Tamás büntetés végrehajtási altábornagyot, a büntetés végrehajtás országos parancsnokát. Június 3-ától a katasztrófavédelem főigazgatója Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok lesz, míg a büntetés végrehajtás vezetésével Smech János vezérőrnagyot bízták meg. A döntések részletesebb indoklását a minisztérium nem közölte. A férfiak számára is elérhetővé válhat a 40 év munkaviszony utáni nyugdíj. A kérdés a parlamenti ülés keretében került napirendre, ahol Dúró Dóra vetette fel a szabályozás kiterjesztését. Magyar Péter miniszterelnök válaszában támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és úgy fogalmazott, a jelenlegi rendszer, amely csak a nők számára biztosítja ezt a lehetőséget, igazságtalan. A kormány ugyanakkor egyelőre nem jelölt meg bevezetési időpontot, mivel a döntést a költségvetési lehetőségek felmérése előzi meg. A végső döntést az országgyűlés hozhatja meg. Az elektromos rollerek szabályozásának mielőbbi szigorítását sürgeti Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a nagy teljesítményű rollerekkel összefüggő balesetek száma és súlyossága indokolja, hogy a kérdést ne csak a kressz teljes felülvizsgálatának részleteként kezeljék. Vitézi Dávid úgy véli, a közlekedési szabályokat két lépcsőben kellene módosítani, és a rollerekre vonatkozó változtatások már rövid távon életbe léphetnének. A kormány egyelőre nem tárgyalta a javaslatot, de a miniszter szerint a probléma kezelése elkerülhetetlen.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos valuta középárfolyamai alapján a forint stabilan teljesít a vezető devizákkal szemben. Az euró 355 forint, az amerikai dollár 306 forint körül alakul, az angol font árfolyama megközelíti a 411 forintot, amíg a svájci frankért mintegy 388 forintot kell adni. A devizapiacot egyébként továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat mozgatják.
3: Sporthírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. Az eredeti tervekkel ellentétben nem a Sterbinski Amália sportcsarnokban rendezik csütörtökön az Újpest-Nyíregyháza bajnoki futszál döntő harmadik mérkőzését. A házigazda újpestiek kedd délután közösségi oldalukon jelentették be, hogy váratlan fejlemények miatt a Sterbinski Amália sportcsarnok helyett az együttes valódi hazai pályáján az Uter röplabda csarnokában kerül sor a meccsre csütörtökön 19 órától. A finálé első mérkőzését, amelyet még a Sterbinski Amália sportcsarnokban rendeztek, hosszabbításban az Újpest nyerte meg, majd hétfőn Nyíregyházán a szabolcsiak 7-2-es sikerrel egyenlítettek. A sorozat 3 nyert meccsig tart majd, a jövő héten hétfőn ismét Nyíregyházán találkoznak a felek. 10 csapat adta le nevezését az Erste Liga 2026-27-es szezonjára a jégkorongozóknál. A Deac mellett a Budapest Jégkorong Akadémia, a Korona Brassó, a Dunaújvárosi Acélbikák, a DVTK Jegesmedvék, a FEHA 19, a Gyergyó, a Csíkszereda, az Újpest, valamint új csatlakozóként a Háromszéki Ágyusok együttese indul. A szakmai stáb azon dolgozik, hogy legalább olyan versenyképes és motivált együttes legyen a jövő év is Debrecenben, mint az utóbbi 2 szezonban bajnoki döntőt játszó gárda volt. Az már most eldőlt, hogy a Debreceni Egyetem jégkorong csapatának biztosan nem lesz tagja az előttünk álló szezonban Kis Phil. Matthias Vártinen is távozik, a finn csatár 2025. októberében igazolt a fekete-fehérekhez, 24 mérkőzésen 15 gól és 6 assziszt fűződik a nevéhez. Maxim Askarov pályafutása is lezárult a civisvárosiaknál, az orosz támadó tavaly decemberben érkezett Debrecenbe, 12 pontot termelt. A légiósok mellett 3 év után távozik Dobmajer Dominik is, a 23 éves védő a legutóbbi idényben 32 Erste Liga a mérkőzésen 7 pontot gyűjtött. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Térségünkben csütörtökön többnyire napos, meleg nyári idő várható, időnként gomoly felhőkkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, egy-egy zápor vagy zivatar főként a délutáni órákban alakulhat ki. A déli délnyugati szél többfelé megélénkül, a hajnali órákban 13 és 15 fok várható, délután pedig 28 és 30 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 6 óra után 6 és fél perccel is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek! A stúdióban innentől kezdve Glass Norbert, jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Startolunk Miley Cyrus-szal. Ez az End of the World.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.

0: És itt szóltól a Diamonds az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik ma is a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Ádám üzenetével nyitom a mai estét, aki Petrának üzeni, hogy nagyon szereti, és hogy hiányzik neki minden nap. Zsófi Bencinek szeretne üzeni, hogy bocsánatot kér a tegnapi vita miatt, és hogy nagyon sajnálja. Máté pedig Norinak üzeni, hogy boldog születésnapot, és legyen egy csodálatos estét. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alok, Szigala és Ellie Goulding hármasa. Ez az All By Myself, a 2 órás élő esti kívánság.

Gergely. És itt ott a Get Lucky, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Dani üzenetével folytatom az estét, aki Rebekának üzeni, hogy nagyon sajnálom, ami történt, és szeretném rendbe hozni. Remélem, adsz rá egy esélyt. Aztán Eszter Petinek szeretne rajtam keresztül nagyon sok boldog születésnapot kívánni. Viktor pedig Szabinának üzeni, hogy nem tudlak kiverni a fejemből. Remélem, meg tudsz bocsájtani. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a vadonatúj Freddy, ez pedig a PM Glory, a 2 órás élő

Hossz, és ez volt tőlük a Midnight az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debrecen út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán, a kórház előtti buszmegállónál, itt egyébként mindkét helyen bójával van jelölve ez a megsüllyedt útburkolat, úgyhogy mindenki óvatosan közlekedjen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári pár utcán napközben nagyobb torlódással kell, hogy számoljatok, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti itt a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendi berőrei, méghozzá a Budai Nagy Antal utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendőrök, csak most már Hajdúszoboszlón.

Közlekedési infótok, akkor jöhet a folytatásban is. Telefon SMS Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy érkezik Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A 2 órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt a Swedish House Mafiával. Ez lesz a Wait So Long.

0: műsorajánló. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Az emberek véleményét is várják a közmédia jövőjéről. Megszólalt az állami számvevőszék a 286 milliárd forintos költségvetési hiány ügyében. Minden második magyar tervez nyaralást idén. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Társadalmi egyeztetés indul a közmédia átalakításáról, ezt jelentette be Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető szerint a reform két lépésben valósul meg, és az emberek véleményét is kikérik arról, milyen feladatot kell betöltenie a közmédiának. Tar Zoltán közölte, már megkezdődött a közmédia átvilágítása, a cél pedig egy olyan rendszer kialakítása, amely a nyilvánosságot szolgálja, nem pedig politikai érdekeket. A miniszter szerint a független sajtó és a közmédia megújítása egyaránt fontos része a változásoknak. A női vezetők új generációja formálja át a magyar közéletet. Erről beszélt Fostoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Belgrádban, a női parlamenti képviselők világkonferenciáján. A házelnök szerint az áprilisi választások történelmi fordulatot hoztak, a női képviselők aránya csaknem megduplázódott az országgyűlésben. Kiemelte, hogy a parlament és a kormány vezető pozícióiban is egyre több nő kap szerepet. Fostoffer Ágnes szerint a változás mögött egy erős társadalmi igény áll, amelyben a nők meghatározó szerepet vállaltak. A számvevőszék szerint három nagy beruházás, a gyorsforgalmi úthálózat finanszírozása, a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakasza és az iváncsai ipari fejlesztésekhez kapcsolódó vasúti infrastruktúra esetében merültek fel fedezeti problémák. Az ÁSZ most közölte, a gyorsforgalmi utak költségeinek számítását egy nem nyilvános kormányhatározatra hivatkozva készítették el, amelyet még a számvevőszék sem ismerhetett meg. A Budapest-Belgrád vasút esetében pedig a korábbi finanszírozási tervek nem teljesültek, így további jelentős forrásokra lehet szükség. Az ÁSZ hangsúlyozta, hogy a minisztériumok által hitelesnek nyilvánított dokumentumokra támaszkodott, és nem foglalt állást abban, hogy történt-e félrevezetés a költségvetés előkészítése során. Átfogó gyermekjogi reform javaslatot vett át a kormány a gyermekjogi civil koalíciótól. A több mint 100 oldalas dokumentum célja, hogy a rendszer szintű megoldásokat kínáljon a gyermekvédelem, az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás és a fiatal korúak igazságszolgáltatása területén tapasztalható problémákra. A reformcsomag kiemelten foglalkozik a gyermekek mentális egészségének támogatásával, valamint a traumatudatos szemlélet erősítésével. A javaslat célja, hogy a gyermekjogok valamennyi érintett területen meghatározó szakpolitikai szempontként jelenjenek meg. A magyarok közel fele tervez többnapos nyaralást idén, de a legtöbben szűk költségvetéssel vágnak neki a pihenésnek. Egy friss kutatás szerint a válaszadók több mint fele fejenként 200 ezer forintnál kevesebbet tud nyaralásra fordítani, negyedük pedig 100 ezer forint alatt maradna. A vakáció költségeit sokan megtakarításból fedezik. A legtöbben belföldi utazást terveznek, ugyanakkor a megkérdezett jelentős része úgy véli, hogy egy külföldi nyaralás ma már megfizethetőbb lehet, mint a balatoni pihenés. A magyarok álomnyaralása továbbra is a tengerpart és a családi kikapcsolódás.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Térségünkben csütörtökön többnyire napos, meleg nyári idő várható, időnként gomoly felhőkkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, egy-egy zápor vagy zivatar főként a délutáni órákban alakulhat ki. A déli délnyugati szél többfelé megélénkül. A hajnali órákban 13 és 15 fok várható, délután pedig 28 és 30 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy jöhetnek a folytatásban is az üzenetek. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Az órát indítom a Swedish House Mafiával. Itt van a Wait So Long.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Milyen David és Tylám. Ez volt tőlük a Talk to Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bűn 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Noémi üzenetével nyitom a második óránkat, aki Kristófnak üzeni, hogy nagyon hiányzol, siess haza. Aztán Tamás Dórinak üzeni, hogy szeretném újra kezdeni veled, remélem ez lehetséges, még mindig te vagy a mindenem. Petra pedig Ádámnak üzeni, hogy nagyon szeretlek, és alig várom, hogy itt legyél mellettem. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Lost Frequencies, ez pedig a Feeling, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: és itt szól tőlük a 2018-as nagy kedvencünk. Ez volt a Benned a fény. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága szensejnosok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön most Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Bennetek is él még az a gyerekkori szerelem a matchboxok iránt? Június 6-án szombaton 9 és 14 óra között hatalmas kisautóbörzek gurul be a Debreceni Voke Egyetértés Művelődési Központba. Ha hiányzik egy ritkaság a gyűjteményből, vagy csak szívesen nosztalgiáznátok a régi fémverdák között egy kávé mellett, itt a helyetek. Lehet csereberélni, vásárolni, szakmázni, vagy csak simán tátani a szátokat a miniatűr csodákra. Ráadásul a belépés teljesen díjtalan, úgyhogy hozzátok el a családod vagy a gyűjtő haverokat egy jó kis szombati pörgésre. Emlékeztek még a palatáblára, a tintatartóra, vagy arra, amikor még tilos volt kézzel hozzáérni a falon lógó térképhez? Június 10-én egy igazi időutazásra indulhattok a Sóstói Múzeum faluban, ahol megnyílik a nosztalgikus iskolatörténeti kiállítás. A Barabási iskola régi tanterme újra életre kell irkákkal, tarisznyákkal, és persze a régi idők szigorú hangulatával. Nosztalgiázzatok egy jót, és nézzétek meg, hogyan ment a kiokosodás annó. Irányos skanzen, zseniális multidézés lesz.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Roland üzeni Bettinek, hogy bocsáss meg kérlek a késésért és a figyelmetlenségért. Nagyon szeretlek. Kata a Milánnak üzeni, hogy nagyon szeretlek, és hiányzol, siess haza. Marci pedig Edinának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok a rádión keresztül is, és egy hatalmas ölelést küldök. Hát, drága szensejnosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban az Empire of the Sun, ez pedig a Walking on a Dream, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

The Weeknd, és ez volt tőlük a Take My Breath az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, érkeznek az este utolsó üzeneteim, ugyanis Dani üzeni Laurának, hogy még mindig nem tudlak kiverni a fejemből. Nagyon szeretlek. Aztán Zita a Tominak üzeni, hogy kérlek bocsáss meg, kemény szavaim voltak, de jóvá tudom tenni. Norbi pedig Hannának üzeni, hogy boldog születésnapot és sok ajándékot kívánok. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Dash és Young Fly közöse. Ez az Oh Mama.

0: Robin Tiki, méghozzá Pharrell Williams-en kiegészőben. Ez volt a Bloodlines az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre. Ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön újabb eső, zápor és zivatarok alakulhatnak ki a térségben. A reggeli órákban egyébként 8 és 14 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 28 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánságműsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este a 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel, Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe illacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
3: Úgyse tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
2: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most, hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked, akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
3: Fogalmam. Átmentél
2: a teszten. Rendben. Ő egy törvénytisztelő polgár.
3: Azt
2: sem
3: tudnám, hogy kokain van benne.
2: Tehát hát elmondom, rá van írva. Hát otthon is ráírom, cukor, só.
3: Igen, de hogy összekever, nem? Hát anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
2: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél bele elég kokaint?
3: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
2: Tehát, másabb most a hatása, mint a lisztnek, az biztos.
3: Igen, sok vidám pék lenne a környékemben. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz, Kami?
2: De tényleg, kit hívsz fel?
3: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagomban valami 70 kiló nem, volt.
2: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
3: Na, banánt felismerném.
2: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát azért ez itt már nagyon nagyban játék.
3: Nagyon nagy, és akkor jeléd raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
2: Hát először szólnék Norbinak, meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
3: Hát nem bírom, már cementes zsákot sem lehet cipelni.
2: Az a jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kilós zsákba rakják.
3: Hát igen, 70, na jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknak, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
2: Hát azt mondanám, hogy itt hagyom neked egyért.
3: Én fél ér odaadom, csak vigye valaki.
2: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
3: Nem is láttunk még.
2: Azt se tudjuk, hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz? Hát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulj-e?
3: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
2: A másik az, hogy valaki az nagyon biztos keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
3: Nem, ilyenkor el kell menni a filmekben, mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott állagálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor odamész, és mondod, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
2: 70 kiló.

0: És akkor így előveszed a csomagtartóba.
1: Oké, kérek belőle 3 grammot.
0: De annyira abszurd. Nem, mert nálunk ez biztos, hogy nem így működik.
1: De hát hogy... 70 kiló az ugye 70 ezer gram.
0: Igen. És ez csak egy kis része volt. Mert, hát, azt mondtad,
1: mert 522 kiló.
0: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
1: Ott a brémai muzsikusok felfogott.
0: Meghozták a banánt. Oké. Okay. Kicsit több lett, főnök. Maradhat. 500 kilóval.
1: Azért, mert ezek ilyen jó húsos blúzatban állók.
0: Megszívta magát. Menet közben.
1: Majomban megszívta magát. Igen.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Elbukott a gyerekek digitális védelmét szigorító javaslat. A magyarok 2/3-ának van valamilyen betegsége. Pókembernek hitte magát, háztetőkön rongált egy bedrogozott férfi. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
3: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Nem kapott zöld utat a gyermekek digitális védelmét szigorító törvényjavaslat az Országgyűlés Digitalizációs és Technológiai Bizottságában. A KBMP képviselői által benyújtott indítvány egyebek mellett előírta volna, hogy a digitális eszközökön figyelmeztetés jelenjen meg a 6 év alatti gyermekek használatával kapcsolatban, valamint korlátozta volna a kiskorúak hozzáférését egyes online platformokhoz. A Tisza párt képviselői szerint a cél támogatandó, a javaslat azonban több ponton kidolgozatlan, ezért nem támogatták annak napirendre vételét. Jelentősen megdrágulhat a kisebb árucikkek külföldi postázása. A Magyar Posta májustól már csak dokumentumokat fogad el ajánlott levélként, nemzetközi küldeményként. Így az árut tartalmazó borítékokat csomagként kell feladni. Ez különösen az internetes adásvétellel foglalkozó magánszemélyeket érintheti érzékenyen. 1-2 kilogramm alatti nemzetközi csomag feladása országonként akár 8-10 ezer forintba is kerülhet, ami sok esetben a korábbi költség duplája. A posta a döntést nemzetközi szabályozási változásokkal és az automatizált feldolgozás igényeivel indokolta. A magyar felnőttek csaknem 2/3-ánál diagnosztizáltak valamilyen betegséget az elmúlt egy évben. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss felméréséből. A leggyakoribb probléma továbbra is a magas vérnyomás, amely a lakosság 30%-át érinti. A kutatás szerint a felnőttek 59%-a túlsúlyos vagy elhízott, miközben 43%-uk szinte egyáltalán nem sportol a szabad idejében. Az egészségügyi ellátás terén is jelentős gondokat jeleztek a válaszadók. 37%-uk nem jutott időben a szükséges ellátáshoz, sokan pedig csak magánegészségügyben kaptak segítséget. Közel 25 ezer babaváró hitelszerződésnél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel, derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss jelentéséből. Az érintettek többsége 2019 és 21 között vette fel a támogatott hitelt, és számukra július 1-én lejár a korábban biztosított haladék. Amennyiben addig nem teljesül a vállalás, az első 5 évben kapott kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. Ez az összeg egyes esetekben akár 3,5 millió forintnál is több lehet. A visszafizetésre a szabályok szerint 120 nap áll rendelkezésre. Több rendbeli rongálással és kábítószer birtoklásával vádol egy férfit az érdi járási ügyészség. A vádirat szerint az elkövető még áprilisban kábítószer hatása alatt több ingatlanban is bejutott, háztetőkre mászott fel, cserepeket tört össze, megrongálta az eres csatornákat és tetőtéri ablakokat is. Egy helyszínen több mint 200 ezer forintos kárt okozott, de a szomszédos ingatlanokban is károk keletkeztek. A férfi végül egy padlástérben bújt el, ahol a kiérkező rendőrök elfogták. Az ügyben az érdi járási bírósághoz majd döntést.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Térségünkben csütörtökön többnyire napos, meleg nyári idő várható, időnként gomoly felhőkkel. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő, egy-egy zápor vagy zivatar főként a délutáni órákban alakulhat ki. A déli délnyugati szél többfelé megélénkül. A hajnali órákban 13 és 15 fok várható, délután pedig 28 és 30 fokig melegszik majd a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Csak jó zene. Ez a Sunnight Mixben.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Well Hello!
2: Sunshine FM, csak jó zene!
0: Csak jó zene! Nekünk ez szerelem!
2: Ez a Sunshine!

A magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom a

0: Ez a Sunlight.
1: Sunshine FM.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.